Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Május 15-e van, péntek a mai napon, a Szonyák és a Zsófiák a névnaposaink. Nekik nagyon boldog névnapot kívánunk, a születésnaposoknak pedig sok-sok boldogságot. Ne felejtsd el felköszönteni őket, akár az esti kívánság műsorban, itt a Petőfin. Május 15-e a család nemzetközi napja, az ENSZ kezdeményezésére. 1994 óta a felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére igyekszik felhívni. És akkor nézzük, hogy mi köthető még ehhez a naphoz. 205 éve látta meg a napvilágot Zsigmondi Vilmos bányamérnök, az artézi kutak fúrásának elterjesztője, illetve 408 éve alkotta meg Kepler a bolygó mozgásával kapcsolatos törvényeit. Ez tehát május 15-e. Töltsük együtt ezt a napot is itt a Petőfin rengeteg jó hazai zenével. A folytatásra már is jön a Kingfishers csapata. Ez a Szórakozni.

Jó helyen jársz, a Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Nagyon úgy tűnik, hogy a mai napon is szükségünk lesz még az esernyőkre, mert hogy több helyen záporokra, zivatarokra, sőt viaros széllökésekre is készülhetünk. Cserébe viszont a hőmérsékletek már egészen kellemesen alakulnak, valahol 17 és 24 fok között lesznek. A hétvégén, ha minden igaz, akkor nagyon hasonló időjárásban lesz részünk, úgyhogy az esernyőt ne nagyon tegyük el. A természet örül persze az esőnek, úgyhogy örüljünk mi is. A pénteket legjobb aláfestő zenei pedig így szólnak. Most is a Petőfin, megyünk tovább a Maidlomis Red csapatával. Ez a Drifter in the Dark.

0: 0630 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítés tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hazai kedvencek, különlegességek nagy dózisban, péntek hajnalban itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, és hogy ébren tudj maradni az éjszakai műszakban, a húrok közé csapunk, nem sokára a Living Room csapatával, de előbb Szekeres Andrással, akitől ez a 11.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

a domba lelkemet. Csak akkor kapod meg, ha engem szeretnél, és nem csak a testemet.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az Artisius díjas Kökény Danival megyünk tovább. Idén is 10 kategóriában díjazták a hazai könnyűzene kiemelkedő alakjait, és olyan művészek szerepeltek a listán többek között, mint Rúzsa Magdi, vagy éppen a Hungária. Úgyhogy teljes mértékig érthető, hogy Kökény Dani igencsak meghatódott. Azt mondta, nagyon megtisztelő, hogy ilyen illusztris névsorban szerepelhet a 21 éves srác. El sem hitte, hogy ő is köztük lehet. Az év junior könnyűzenei alkotójaként ismerték el. Vele megyünk tovább a folytatásban, itt a Sose Feled, és Dani, ezúton is gratulálunk.

0: Hajdú Erik és az Esik Eső itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hát ma is esni fog, úgyhogy az esernyőkre szükségünk lesz. Ahogy jó hazai zenékre is így az utolsó hétköznapunkon. Jön az utcai csempész bandából alakult csapat, a The Flam, akik swing rockban utaznak. Zenéjük a 30-as évek gypsy jazz akkordjait ötvözi a rockkal, a punkkal és a reggivel, mindezt magyar nyelvű szövegekkel megspékelve. A csapat éppen átalakulás alatt egy tag távozott, de a rajongók nagyon bíznak benne, hogy folytatódik a történet. Reméljük így lesz. Jön a The Flam és a 3,5 a Petőfi.
1: Delfin habot fújok szívünkre, én a tiéd darabok, te az enyémben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Az éjszakai műszakosoknak kitartást, a most ébredezőknek pedig jó reggelt. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Hamarosan indul a péntek reggelünk, de előtte azért van még itt egy-két dal a hajnal lezárásához. Jön mindjárt Anna Elza és Kanizsa Gina, de előbb a Metszettel rajtolunk el veled álmodni.
0: Itt egy újabb óra.

Itt volt a Levels és a Some People a Petőfi Rádióban, ahol minden magyar. Most pedig Mocskonyi Dörgőt hozom neked, a 23 éves énekes dalszerzőt, aki az egyszer gitáros daloktól az akusztikus pop balladákon át egészen a pörgős rock and rollig sok mindenben megmutatta már magát az elmúlt pár évben. Egyetlen egy dolog a közös, pont a zenékben, hogy őszinte és szívhez szóló hangvételű mindegyik. Egyébként több itthoni és külföldi fesztivál színpadán, tévéműsorokban is szerepelt, olyan díjakat is kapott, mint például az Újfalusi Gábor kiemelkedő zenei tehetségért díj, vagy éppen a legjobb dalszerző díja Füles Bagoly tehetségkutató budapesti döntőjében. A dalba idén ezzel a zenével jutott be. Itt a Mindenkinek jár egy kis rock and roll a Petőfi.

0: egésznap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szombathelyen az FM 98.2.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Egy különleges csapattal folytatjuk a péntek éjszakánkat, a Cabrio 2-tel, melyet Dékány Anett énekesnő és a Middle Mace Threadből ismerős gitáros, billentyűs Pap Dávid alapított. Majd 2 éve Huszár Kristóf is csatlakozott hozzájuk. Őt az Agavoidban, illetve a Kairosban hallhattuk eddig. Már készül a csapat debütáló lemeze, erről pedig itt az első zászlós hajó, az Ízei, ami arról szól, hogy néha el kell engednünk a kontrollt ahhoz, hogy igazán megéljük a pillanatot. Itt a Cabrio Cats, a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nagy lépvekkel haladunk előre a péntek reggel felé, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Ebben az órában találkozhatsz majd például a Sieder csapatával, itt lesz a Sudrász is, de előbb Bia énekel nekünk, vele ébredezünk. Ez a Félek.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar jó reggelt, és ahol minden hétköznap 13 órától élő stúdiókoncertet is hallhatsz a Hajrá Magyarokba, Mákatához. Ezúttal a Riverside Soul érkezik majd. A srácok tehát élő stúdiókoncertet adnak, amit nyomon követhetsz itt a Petőfin, láthatsz a YouTube csatornánkon, illetve a Facebook oldalunkon. Aztán a jövő héten majd Dimák Patrik, a Lila Keszeg, Pál Balázs Kármen és Oliver from Earth, a Redbag, valamint a Kertek alatt is jön. Igen, színes lesz a felhozatal. A korábbi koncerteket pedig a Petőfi YouTube csatornáján találod, ha esetleg lemaradtál róluk. Most tekerj a hangerőn, ébredezzünk együtt hazai kedvencekkel. Nádas Barbie érkezik az idei dalmezőnyéből. Ez az Ő mondja ki.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Napos időszakok, esővel, záporokkal, zivatarokkal tarkítva, amolyan igazi tavaszias nap áll előttünk így pénteken, május 15-én. Esernyővel mindenképpen készüljön, azt mondom, jobb félni, mint megijedni. A hétvégénk sem lesz száraz, ha minden igaz. Elszórtan záporok, zivatarok bármikor előfordulhatnak, akár még nagyobb mennyiség is aláhulhat, de közben a hét első felében még egészen kellemesen alakulnak a hőmérsékletek, több helyen 20 fok feletti értékeket mutathatnak a hőmérők, aztán vasárnapra jöhet egy lehűlés, vagy már szombat estére, akkor becsúszunk 20 fok alá. Talán jövő héten stabilizálódik a helyzet, de az még a jövő zenéje. A következő percek zenéjét pedig Szabi Kíz és a Moszkva tér szolgáltatják nekünk, már is megyünk tovább a kardiológussal. Jó reggelt!

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó reggelt, 6 óra lesz nem sokára, Habóczky Máté kollégám érkezik, és indítja a péntek reggeledet a Halló Magyarokkal. Én pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottál. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Este találkozzunk, és hangolódjunk együtt majd a hétvégére. Addig is kitartást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A tegnapi orosz légitámadás áldozataira emlékeznek ma Kijevben. Kiállítás nyílik a Magyar Állami Népi Együttes elmúlt 75 évéről.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Árokba hajtott egy kamion az M1-es főváros felé vezető oldalán a Győr és Komárom közötti szakaszon kiépített terelésnél. A 96-os kilométernél a külső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére. Heten vesztették életüket, legalább ugyanennyien megsérültek, és este még csaknem 20 embert kerestek a romok alatt. A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Közben Moszkva arról számolt be, hogy egy ember meghalt, kettő pedig megsérült az oroszok által ellenőrzött zaporizsjai atomerőmű környékén egy ukrán drón támadásban. Becsapódásokat jelentettek a belgorodi és a branszki régióból is. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Tagadták, hogy civileket vagy lakossági létesítményeket ért volna találat. Állításuk szerint csak katonai célpontokat támadtak. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvirágítása lesz. A rekordszintű korrupció felszámolását és átlátható közbeszerzési rendszert ígér a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, fontos, hogy a KKV-szektor is sikeres legyen a közbeszerzéseken, ezért szerkezeti észszerűsítésekre van szükség, a kiírásokból pedig eltávolítják az irreális és kizáró követelményeket. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttest bemutató kiállítás nyílik ma a Hagyományok Házában. A tárlaton bemutatják az emblematikus előadások, például a Naplegenda, a Liszt mozaik vagy a Szarvas ének viseleteit, de az együttes nemzetközi sikereiről szóló archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délelőtt még többnyire napos, gomoly felhős idő várható, majd nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kívánok. Megérkeztünk az idei májusi hónapunk közepére, hiszen 2026. május 15-e a mai dátum. Elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok. Természetesen ma is a magyar kedvencek várnak kezdés, ezúttal Valmarra. Jön a 100 szó.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

0: lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
2: Ma a The Riverside Soul zenekar előtt a lehetőség. Ők érkeznek hozzánk 13 órára koncertezni. A csapat bluegrass stílusban zenél, ami bár hasonlít a country zenéhez, a countryval ellentétben hagyományosan kizárólag akusztikus hangszereken játsszák. Nemrég egy texasi fesztiválon az év együttesének is megválasztották őket. Amerikai útjuk alkalmával klipet is forgattak erről, az M2 Petőfi TV-nek is meséltek már. A 40-es évek autentikus, akusztikus hangzását képviselik, zenéjükben a tradicionális bluegrass elemeket saját kreatív elképzeléseikkel ötvözik, repertoárjukban pedig saját dalok mellett olyan legendák művei is szerepelnek, mint Johnny Cash vagy Hank Williams, úgyhogy egy igazán különleges koncertre van kilátás itt a délután folyamán, egy órától Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon, akár nézheted is őket élőben. És egy igazán különleges koncertre készül a Magashegyi Underground csapata is, a Csángó Remix koncertre. Hogy miként ölt testet a mában ez az ősi világ, és hogyan fordítható le mindez a zene nyelvére, erre kaphatunk választ hamarosan a műpában. Ezúttal a csapattól egy 2010-es kedvenc szól itt a Metro húzata.

0: kávé helyett halló magyarok.
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, fél héthez érkezünk, már is jönnek a legfrissebbek, így május 15-én, ami a szlovákiai magyarok emléknapja. A nap a II. Világháború utáni csehszlovákiai magyarok ellen irányuló jogfosztó intézkedésekre, a lakosságcsere és a kitelepítések okozta traumára emlékeztet. Emellett május 15-e a családok nemzetközi napja is. A nap célja a figyelem felhívása a család fontosságára, mint a társadalom alappillérére. Erről még bővebben is lesz szó hamarosan majd itt a Halló Magyarokban. Most viszont, ahogy említettem, fél hét van, jönnek a hírek, aztán pedig az Amigod és a Rómeó, itt a Petőfin.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Délelőtt napos, délután esős idő lesz. Több mint 20 civil halt meg Kijevben a tegnapi orosz légitámadásokban. Versenyezni lehet az ország iskolája címért.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Árokba hajtott egy kamion az M1-es főváros felé vezető oldalán a Győr és Komárom közötti szakaszon kiépített terelésnél. A 96-os kilométernél a külső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
3: Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére. A reggeli jelentések szerint 24-en vesztették életüket, több tucatnyian megsérültek. A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is, ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Közben Moszkva arról számolt be, hogy egy ember meghalt, kettő pedig megsérült az oroszok által ellenőrzött Zaporizs atomerőmű környékén egy ukrán drón támadásban. Becsapódásokat jelentettek a belgorodi és a branszki régióból is. A külügyminiszter szerint teljességgel elfogadhatatlan Magyarország számára, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják az oroszok. Orbán Anita a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, hogy a szerdai Kárpátalját ért dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét. A találkozó megerősítette, hogy a magyar kormány elítéli az orosz támadást, és elvárják a civilek elleni agresszió azonnali leállítását.
4: Elmondtam Oroszország nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Hangsúlyoztam, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
3: Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadás átvétel. A leköszönő kormány miniszterei megjelentek a találkozón, Orbán Viktor azonban nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kérték a távozó minisztereken.
5: A kollégák most fogják feldolgozni, a miniszterek, közigazgatási államtitkárok, hogy ténylegesen átkerültek-e a dolgok, és mondom, nem minden minisztériumnál sikerült abszolválni azt az egészen egyszerű feladatot, hogy az új kormány struktúra szerint adják át a felelősségi köröket. Ugye például Pintér Sándor belügyminiszter úrnak sikerült ez, hogy ő azt hiszem 7 miniszternek adta át, hiszen az egy gigaminisztérium volt, egészségügy, szociális ügyek, oktatás, stb. Ők fel tudták osztani katonás, rendőri fegyelem szerint azokat a dossziékat, és ő át tudta adni. Gulyás Gergely és aztán egy-két miniszter nem tudta abszolválni, de egyébként átadták.
3: A kabinet elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás átvételt követően. Közölte, az összeget a kormányzat fogja elutalni a megjelölt alapítványnak. Hozzátette, nyilatkozatot várnak az államtitkároktól, hogy ők is lemondanak-e az összegről, vagy jótékony célra utaltatják azt. A kormány határozatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
3: Igyekszünk gyors megoldást találni arra, hogy ne kerüljön aszbesztpor a levegőbe, mondta az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László hangsúlyozta, meg fogják oldani, hogy senkinek ne károsodjon az egészsége. Elmondta, hogy már hétfőn a kormány elé viszi az ügyet, mert a problémát nem lehet halasztani. Hozzátette, gyorsan meg tudják akadályozni, hogy mérgező anyag kerüljön a levegőbe, bárhol is terítettek az osztrák bányákból származó kavicsból.
6: Az egy kicsit nehezíti a problémát, hogy nem tudjuk, hogy hol van ilyen kavicsból útalap készítve, de folyamatosan jönnek be a jelzések a kormányhivatalhoz, és mindenütt igyekszünk elrendelni a vizsgálatot, a bemérést, hogy lássuk, hogy hol kisebb, hol nagyobb a szennyezés.
3: Látogatási tilalmat rendeltek el a Borsodi Központi Kórház Szent Ferenc Tagkórházában, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járó betegellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.

0: A fellépők Bródy János Kossuth és Liszt Ferenc díjas énekes szerzeményeit adják elő saját stílusukban. A fesztivál a mínusz egyedik és nulladik napi koncertek után augusztus 11-én kezdődik és 15-éig tart.
1: Lorántól a Demjén, Lencig, a Majkától. Azért mindenképpen legalább egy videót, vagy valamit küldünk, vagy valamit kitalálunk, hogy legalább mi is egy kicsit ott lehessünk veletek, de most ott tartunk, hogy most már ugye 50 fellépőnk van, és most már az idő ahogy a korlát, hogy hogyan lehet egyszerűen ennyi ideig az emberek figyelmét lekötni egy nagyjából 6 órás koncertről beszélünk, ami így folyamatosan építkezett.
0: Nemzetközi sztárok, táncos produkciók, operák, musicalek és családi programok várják idén-nyáron a közönséget a Margit Szigeti Színházban Budapesten. A szezon szombaton egyedi elektroszimfonikus koncerttel kezdődik, amelyet lézershow tesz még különlegesebbé, mondta a színház igazgatója. Bán Teodóra a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a pünkösdi hétvégén harmadik alkalommal rendezik meg a Jazz és Bor Fesztivált, amelyen világszerte ismert előadók is szórakoztatják az érdeklődőket.
2: Nagyon fontos az, hogy miután egy nagy nézőtérrel rendelkezünk, hogy ez a nézőtér minden egyes alkalommal lehetőség szerint megteljen. Ami az előző szezonokra visszatekintve is 80-90%-os volt a látogatottsága a színháznak, közel 90 ezer ember fordult meg nálunk. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos szám, és aminek ez köszönhető, az többek között az, hogy olyan nagy produkciók születnek meg, tehát klasszikus zenétől az operán, az operetten, a musicalen keresztül, és a könnyű zenén, vagy a jazzen keresztül, ami tulajdonképpen minden korosztályt érinthet és megszólíthat.
0: Az Országiskolája 2026 címmel hirdet versenyt a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. A nyertes iskola teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Délelőtt még többnyire napos, gomoly felhős idő várható, majd nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. A hétvégén borongós, esős idő és néhány fokkal hűvösebb lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: Petőfi Rádió. Sport.
4: Két gólos hátrányban a magyarok Szerbia ellen a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén. A visszavágót vasárnap Veszprémben rendezik. A párharc győztese kijut a januári németországi VB-re. Kaposvári sikerrel indult a bronz párharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A Kaposvár hazai pályán 88-80-ra legyőzte a Paksot az első mérkőzésen. A bajnokságban a hetedik helyet a Sopron szerezte meg, miután 90-88-ra nyert Debrecenben. Így 2-1-es összesítéssel került ki győztesen a küzdelemből. Utolsóként Nagy Krisztián került ki a pénteken kezdődő svájci világbajnokság előtt álló magyar jégkorong válogatott keretéből. Az elmúlt héten egy játékossal a benevezhető 25 fő felett készült a csapat, így aztán a szerdán zárult finn döntőben érdekelt Galló Vilmos pénteki megérkezése miatt a szakmai stábnak döntenie kellett. A szűkítés a Ferencváros játékosát érintette, ugyanakkor ő is marad a küldöttséggel. Felkerült az észak-amerikai profiliga idei draft listájára Seregély Mira, a magyar női jégkorong válogatott csatára. A 23 éves játékos az egyike annak a 235 jégkorongozónak, akikből a 2026-27-es idényben szereplő 11 együttes választhat. Benoît Cosnefroy győzött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második szakaszán, sikerével pedig a sárga trikót is átvette. A szakasz legjobb magyarjaként Dina Márton zárt, a fehér trikót pedig az összetett legelőkelőbb pozícióját elfoglaló hazai bringásként Fetter Erik ölthette magára. Hét magyar egység jutott döntőbe a brandenburgi kajakkenu világkupa nyitó napján. Gyorsasági szakákban a férfi, valamint az U23-as női kajak négyesünk mellett Tótka Sándor kajak egyes 200 méteren, a Kis Ágnes Nagy Bianca duó pedig kenu 2-es 500 méteren finalista. Para szakákban Kis Péter Pál, Suba Róbert és Varga Katalin jutott döntőbe. Köszönöm a

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: kávé helyett halló magyarok.
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Csodálatos szép jó reggelt kívánok. Lassan-lassan 7 órához érkezünk ezen a májusi péntek reggelen. Arra mindenképpen érdemes figyelni, hogy a hétvégén, hogyha a programot, szabadtéri időtöltést tervezel, na akkor egy esőkabátot nem árt magaddal vinni, hiszen jöhetnek majd záporok, zivatarok, na meg erős, viharos szél is időnként, helyenként, úgyhogy így érdemes készülni. Hogy ma mire számíthatunk, azt is hallhatjuk mindjárt, hiszen 7 óra lesz, úgyhogy jönnek a legfrissebbek. Az pedig elég valószínű, hogy a Zsófiák és a Szonyák számíthatnak jó néhány kedves üzenetre. A mai napon ugyanis névnapot ünnepelnek, úgyhogy Isten éltesse őket sokáig. Ma ünnepeljük a Családok Nemzetközi Napját, természetesen erről is lesz még szó bővebben itt a Petőfin. A következő órát pedig a Kárzon Kóma csapata indítja, akik májusban még Túrkevén és Babóton is játszanak. Jön a Kék Hullám Kemping, mindjárt a Petőfin.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A tegnapi orosz légitámadás áldozataira emlékeznek ma Kijevben. Vazareli kiállítás nyílt a Szép Művészetiben.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Árokba hajtott egy kamion az M1-es főváros felé vezető oldalán a Győr és Komárom közötti szakaszon kiépített terelésnél. A 96-os kilométernél a külső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére. A reggeli jelentések szerint 24-en vesztették életüket, több tucatnyian megsérültek. A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Közben Moszkva arról számolt be, hogy egy ember meghalt, kettő pedig megsérült az oroszok által ellenőrzött zaporizsjai atomerőmű környékén egy ukrán drón támadásban. Becsapódásokat jelentettek a belgorodi és a branszki régióból is. Az ukrán akcióra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Tagadták, hogy civileket vagy lakossági létesítményeket ért volna találat, állításuk szerint csak katonai célpontokat támadtak. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. Nagyszabású Viktor Vazareli életmű kiállítás nyílt a Szép Művészeti Múzeumban. A mától látogatható tárlat több mint 140 alkotáson keresztül mutatja be a 120 éve született művész összetett, a látás törvényeit kutató szemléletét.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk. Az ország északi és délnyugati területein ugyanakkor már most is többfelé esik az eső. Délután nyugat felől beburul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, természetesen ma is magyar kedvencekkel folytatjuk ebben a 60 percben. Ez a Halló Magyarok 2026. május 15-én itt a péntek, úgyhogy könnyedebb a mai indulás, pláne ha a Kárzon Kóma zené jön, a Kék Hullám Kemping.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Most még az iskola óvoda felé, de már nincs sok hátra. Jön a délután és a hétvége, amikor is a gyerkőcökkel karöltve is számos kiváló program vár rád országszerte, hiszen most szombaton és vasárnap rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum a 29. múzeumok majálisát, amelyen szerte az országból 104 intézmény vesz részt. Múzeumkerti séták, családi programok, koncertek, szakmai beszélgetések, interaktív bemutatók, tárlatvezetések, közösségi élmények várnak. Az idei évben a múzeumok majálisához kötődő és az egész földön ünnepelt múzeumi világnak mottója: a múzeumok összekötik a megosztott világot. A rendezvény egyik célja, hogy megmutassa, a múzeum nem csupán kiállító, hanem élő közösségi tér is, amely valóban mindenkit összeköt történeteinken, emlékeinken és értékeinken keresztül. A Nemzeti Múzeum épülete és kiállításai ingyenesen látogathatók a rendezvény ideje alatt, és természetesen a részletes programot megtalálod na neten. Nos, adjon az ég jó időt a hétvégi programokhoz, szívből kívánom, és hogy mit adjon még, azt a tankcsapdától hallja.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez volt a Zanzibár és a Szolymár, én pedig szólok, hogy ezen a hétvégén lezárják az M7-es autópálya egy részét, ugyanis bontják a régi velencei hidat. Szombaton 17 órától lezárásra kerül a külső és középső sáv a Budapest felé vezető oldalon, a 45-ös 46-os kilométerek között. Szombaton este 8 órától vasárnap reggel 9-ig lezárják a Budapest felé vezető teljes pályaoldalt, az 56-os 42-es kilométerek között, valamint a Pákozdi pihenőhelyet is. A Balaton felé vezető oldalon pedig hajnalban csak egy rövid időre várhatóan 2 óra hosszára zárják le a belső sávot daruzás miatt, de teljes zár a Balaton irányában nem lesz. Légy türelmes, közlekedj fokozott figyelemmel, és ne feledd, hogy már használható az új velencei gyalogos kerékpáros híd. Jönnek a további információk, hiszen 7:30 van, aztán a Balkán Fanatik és a Feljött a nap. Itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is előfordulhatnak záporok, zivatarok, sokan meghaltak a tegnap Kijevet ért légicsapásokban. Minden segítséget megkapnak az államtól az aszbeszt szennyezett települések.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Árokba hajtott egy kamion az M1-es főváros felé vezető oldalán a Győr és Komárom közötti szakaszon kiépített terelésnél. A 96-os kilométernél a külső sávot lezárták. És erős a forgalom, ha a Budapest környéki utakon. Ha bármi rendkívülit látnak, az utakon írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére. A reggeli jelentések szerint 24-en vesztették életüket, több tucatnyian megsérültek. A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Az ukrán akciókra adott válasz csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette a nagykövetet és közölte vele, Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott régiót támadta. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Az aszbesztmentesítés nem tűr halasztást, az emberek egészségének védelme a legfontosabb. Ezt az élő környezetért felelős miniszter mondta Szombathelyen, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László elmondta, hogy a kormány már hétfőn tárgyalni fog az ügyről, és minden segítséget megadnak az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez. Filmfesztiválokról válogatott alkotásokkal jelentkezik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható filmeket 5 szekcióba rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk az ország északi és délnyugati területein, ugyanakkor már most is többfelé esik az eső. Délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Minden tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ez volt a levéldesse, itt a Petőfi, 7:43 a pontos idő, jó reggelt kívánok. Május 15-e van, a család nemzetközi napja a mai. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a család, mint a társadalom legfontosabb alappillérének szerepére, valamint a családi értékekre, a biztonságra és a szeretetre. A család, mint összetartó erő, rendkívül fontos, az ünnep időpontja sem véletlen, hiszen májusban az anyák napja és a gyereknap közötti időszakban kap különleges figyelmet a társadalom legkisebb, de legfontosabb közössége, amely arra hivatott, hogy biztonságot, támogatást és összetartozást nyújtson. A család életet persze számos kihívás éri a mindennapokban, mégis törekedni kell a védelmére, hiszen ez egy generációkat összekötő szövetség. A család az a közösség, amely egész életünkön át elkísér bennünket, esküvő, temetés, keresztelő, ballagás, távolabbi rokonokkal, gyakran csak kitüntetett eseményeken találkozunk, amikor nincs igazán alkalom a másik mélyebb megismerésére, de szerencsésebb esetben azért nyaranta összefutunk a nagyinál vagy a családi nyaralóban, és egy bográcsozás vagy tábortűz alatt rácsodálkozhatunk arra, hogy mennyi közös van bennünk, például az unokatestvérünkkel vagy épp a nagybátyánkkal. Szűkebb és tágabb család egyaránt emlékek, élmények összekötnek velük, és hát akár el is választhatnak sajnos. Érdekes kérdés az is, hogy lazultak-e a családi kapcsolatok a digitális világ előretörésével. Ezzel egyébként majd a Kossuth Rádiós foglalkozik a hétvégén, mint ahogy azzal is, hogy milyen az apák helyzete ma a családban. És a közmédia televíziós csatornái is megemlékeznek a világnapról. Az M2 Mese TV saját gyártású sorozatában, az M2 Matricákban ezen a napon találkozhatnak a gyerekek. A Neked van testvéred, az Anna az UFO, a Szeretett lépései és a Nyuszó Muszó című családi kapcsolatokról szóló epizódokkal is. A Dunán pedig a délelőtti Családbarát és a délutáni magazin, a Családi Kör is vár, úgyhogy sok-sok helyen tudsz tájékozódni, illetve elmélyülni a családi dolgokba. És hát ha netán a család ma a pont születésnapot ünnepel, akkor boldog születésnapot kívánok, Isten éltesse az ünnepelted. Addig Carbon Fuzzal megyünk most tovább. Születésnap mellé itt a Birthday, Petőfém.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, a Neo zenélt nekünk, ez volt a We Are All Heroes, 7:57 a pontos idő, jönnek a legfrissebbek, aztán a 4-es street-tel várlak vissza. Hova tűntél itt a Petőfim?
1: Hova tűntél, mondd, hova tűntél, mondd?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk, erősítsük meg közösen. Ünnepeljük ma együtt a család nemzetközi napját. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ajándék pusodnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
6: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
3: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
3: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
3: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
3: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Szevasz, tavasz, hello Front Pro, Viszlát, Bolhák és Kullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
10: Változékony időre számíthatunk, sokan meghaltak a tegnap Kijevet ért légicsapásokban, javult a hazai aszályhelyzet.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Árokba hajtott egy kamion az M1-es főváros felé vezető oldalán a Győr és Komárom közötti szakaszon kiépített terelésnél. A 96-os kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
10: Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légicsapása érte tegnap Kijevet, 24-en meghaltak, több tucat ember megsérült. A romok eltakarítása még tart. Az áldozatok emlékére ma gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban. Az oroszok támadták a második legnagyobb várost, Harkivot is, ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Ukrajna szerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. A közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek a kiemelt témák a kínai és az amerikai elnök mai tárgyalásán. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy a kínai államfő is szeretné elérni a hormuzi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Xi Jinping azt is mondta, hogy Irán nem kap fegyvereket Kínától. Donald Trump a csúcs találkozó gazdasági eredményeiről szólva elmondta, hogy Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint a korábbinál több kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse függőségét a közel-keleti forrásoktól. Itthon vizsgálatok várhatók a honvédséget érintő súlyos ügyekben, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, valamint a kézigránát balesetet és az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. A tárcavezető aláírt továbbá egy rendeletet, amely plusz 10 nap szabadságot biztosít az állománynak. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén többfelé feltöltődött, és hamarosan az északnyugati területekre is jelentős mennyiségű csapadék érkezik, írta a Hungaromet. A 60 cm-nél mélyebb rétegek főként az Alföldön kritikusan száraz.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk. A Dunántúlon és északkeleten ugyanakkor most is többfelé esik az eső. Délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Már 8 óra után járunk, folytatódik a Halló Magyarok, és folytatódik a Tour de Anglais. Mindjárt jönnek a részletek. 2026. május 15-e van. Elsőként vár ránk most a 4-es Street és a Hova tűntél?
7: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra 18 perc a pontos idő. Az M1-es autópályán a főváros irányába Győr és Komárom között a kiépített terelésnél egy kamion árokba hajtott, a 96-os kilométernél a külső sávot lezárták, de egyelőre olyan jelentős torlódás azért nincs, minden esetre vigyázz magadra, légy türelmes az utakon. Manuel Kozneffroy nyerte a Tour de Hongrie második szakaszát Szarvas és Paks között tegnap, és összetettben is átvette a vezetést, és ha már az utaknál tartunk, akkor természetesen majd ma is lehet lezárásokra számítani Kaposvár és Szekszárd között, hiszen ott teker majd a mezőny. 12:45-től az M4 Sporton és az M4sport.hu-n élőben láthatod a kerékpáros versenyt. Természetesen erről mindjárt még bővebben. A hétvégén zárul a labdarúgó NB1 2025-26-os idénye, ma 17:45-től a Nyíregyháza Kazincbarcika, este 8-tól pedig a Puskás Akadémia MTK mérkőzés lesz képernyőn, és az utolsó fordulóban dől el, hogy az ETO vagy az FTC ünnepelheti az elsőséget idén. Az összecsapásokat az M4 Sport, az M4 Sport Plus, az M4sport.hu, a Nemzeti Sportrádió, a Nemzeti Sport és a Nemzetisport.hu is közvetíti. Körkapcsolással mindent láthatsz, illetve hallhatsz, holnap 17:15-kor kezdődnek majd a találkozók. Ami pedig még a mai napot illeti, az M4 Sport webes felületén láthatod az öttusa világkupa sorozat bulgáriai állomását, valamint az Après Tour-t is a Tour de Hongrie után, és a kézilabda YouTube csatornán pedig a női NB1-ből a Győr és a Dunaújváros, valamint a Moson-Magyaróvár és a Budaörs találkozóit délután 6 órától. Hát jó szurkolást kívánok mindenféle sportokhoz, és remélem neked is ott van a sport a napon. Tevékenység szinten is. Most irány Dél-Amerika, a Heaven Street 7, itt a Petőfilm. Men.

0: Fin, egy perccel járunk 8:30 előtt. Jó reggelt kívánok! A mai a család nemzetközi napja, és tökéletes családi program lehet egy kis vasutazás is. Holnap akár Somogy szívében is lesz rá lehetőség, ugyanis szombaton rendezik a Kaszói Állami Erdei Vasút napját, ahol egésznapos program kavalkáddal készülnek. A Zakatoló Kisvasút, az erdei levegő, a családbarát élmények találkoznak ezen az eseményen. A Paloznoki Jazz Pikniken pedig a minőségi jazz zene és a helyi ízek találkoznak majd augusztusban. Mindjárt az ikonikus fesztivál himnusz szól, a Jazz and Wine, Fábián Juliékkal a Petőfim.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Változékony időre számíthatunk, sokan meghaltak a tegnap Kijevet ért légicsapásokban. Ausztriában fosztogató magyar bűnbandát számolt fel a rendőrség.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Árokba hajtott egy kamion az M1-es főváros felé vezető oldalán a Győri és Komárom közötti szakaszon kiépített terelésnél. A 96-os kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légicsapása érte tegnap Kijevet. 24-en meghaltak, több tucat ember megsérült. A romok eltakarítása még tart. Az áldozatok emlékére ma gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban. Az oroszok támadták a második legnagyobb várost, Harkivot is, ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Ukrajna szerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. A közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek voltak a kiemelt témák a kínai és az amerikai elnök mai tárgyalásán. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy a kínai államfő is szeretné elérni a hormuzi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Xi Jinping azt is mondta, hogy Irán nem kap fegyvereket Kínától. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyoma állomáson tegnap kisiklott vonat, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A Békés Intercityben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. A balesetben egy ember súlyosan, egy másik könnyebben megsérült. Magyarokból álló parfümtolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk. A Dunántúlon és északkeleten ugyanakkor most is többfelé esik az eső. Délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Petőfi Rádió.
1: Csókolom, megérkeztem. Por után nem köd előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel. Reszket még a hat.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8:44 a pontos idő, ez volt By Alex-el a csókolom. Ahogy említettem, a harmadik szakaszával folytatódik ma a Tour de Hongrie, az országúti kerékpáros körverseny, ma 13 órakor rajtól Kaposvárról. A mezőny a 67-es főút melletti városrészeken keresztül hagyja el a várost, majd Szent Balázs és Zimány irányába halad tovább. A Zselic-dombvidékén technikás hullámzó terepen vezet az útvonal, bőszénfa, gálosfa és kadarkút érintésével. Utána a Hőgyész irányába tartanak, ahol a mezőny csatlakozik a 65-ös főútra, és ezen halad Tamásin keresztül egészen Szekszárdig. A városba érve szűk belvárosi utcákon vezet az útvonal, a befutó pedig a Szent István téren lesz várhatóan 4:30 és 5:00 között. Ami pedig a hétvégét illeti, holnap a leghosszabb és legnehezebb etapra kerül sor. A mezőny délben Mohácson a Deák téren indul, és az 56-os főúton halad Villány, Harkány és Siklós felé, majd Bóly után a 6-os főúton közelíti meg Pécset. A megyeszékhelyre érve a versenyzők négyszer teljesítik a városi emelkedős körpályát, benne a meredek Bárányúti kapaszkodóval. A szakasz végül az Állatkert előtt ér véget, a királyát a Baranya vármegye több pontján teljes útzárral jár, majd különösen Pécs belterületén. A zárónap vasárnap Balatonalmádiból indul 13 órakor, a mezőny a 71-es főút térségében hagyja el a Balatonpartot, majd mellékutakon halad Felsőőrs, Tótvázson irányába, ezután a 73-as főút és a 8-as főút érintésével érik el a célt Veszprémben, a Jutasi úton 16:30 körül. Hogyha az érintett vidékeken vinne az utad a verseny időszaka alatt, akkor még indulás előtt tájékozódja az idéglenes korlátozásokhoz kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről az Útinform oldalán. Szerencsére most nagyobb balesetről nem érkezett bejelentés, sem a fővárosból, sem az országutakról. Hogyha neked viszont van infód, akkor küldd el nekünk SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen. Utadon kísér a folytatásban az Anne and the Barbies és a Márti dala. Itt a Petőfi.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Azt mondták, létezik az is.

és ne szomorkodj többet, hisz kinek kellenek az istenek.

0: hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Beck Zoli és az Anima Sound System zárta ezt a 60 percet. 2 perc múlva 9 óra lesz, jönnek a legfrissebbek, aztán a Puna Animassziffal indulunk. Partizán, mindjárt a Petőfi.
1: Egyedül is lazán vagyok, az ám felülem lehet üres a zsebem, gatyám, hazám.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
10: És ez még csak a bemelegítés.
9: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
11: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
12: A mikrofonnál Gábor Anikó.
11: Ez a Petőfi Rádió.
13: Változékony időre számíthatunk, gyásznapot tartanak ma Kijevben, Balatonfüredre várják a veterán autók szerelmeseit.
11: Petőfi Rádió, közlekedés.
13: Árokba hajtott egy kamion az M1-es főváros felé vezető oldalán a Győr és Komárom közötti szakaszon kiépített terelésnél. A 96-os kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
11: Petőfi Rádió.
13: Hírek. Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légicsapása érte tegnap Kijevet. 24-en meghaltak, több tucat ember megsérült. A romok eltakarítása még tart. Az áldozatok emlékére ma gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban. Az oroszok támadták a második legnagyobb várost, Harkivot is, ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Ukrajna szerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Az ukrán akciókra adott válasz csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette a nagykövetet és közölte vele: Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott régiót támadta. Két napja több becsapódást jelentettek Szójváról, Munkácsról és Ungvárról, sérültekről nem tudni. Drónfenyegetés miatt reggel órákra leállították a forgalmat Helsinki repülőterén. A korlátozás miatt napközben is késésekre és járattörlésekre lehet számítani. Korábban a finn miniszterelnök drónriadóról számolt be az egyik déli régióban, és közölte, hogy megerősítették a finn fegyveres erők felügyeletét a térségben. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyoma állomáson tegnap kisiklott vonat, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. A balesetben egy ember súlyosan, egy másik könnyebben megsérült. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autósereg szemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen veterán, vintage, klasszik és youngtimer járműveket láthat a közönség. Az esemény mai felvezető programja az ötvös csöpi játékos, nyomozós autós túra, amely a legendás Bújtor filmek előtt tisztelek.
10: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk. A Dunántúlon és északkeleten ugyanakkor most is többfelé esik az eső. Délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
10: A hírek után...
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
10: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 2026. május 15-e van, péntek, elmúlt 9 óra, folytatódik a Halló Magyarok. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok! Elsőként ezúttal a Punani Masszív csapata vár ránk, akik nemrég megjárták a Budapest Parkot és Veszprém városát is. Itt a Partizán!
8: Itt egy újabb óra!
10: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt és jó munkát kívánok, 9 óra 18 perc a pontos idő. Az asztali naptárba pedig érdemes egy helyet keresni, ugyanis mától megtekintető a 120 éve született Viktor Vazaredi életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthatsz. Vazaredi művészetének középpontjában a mozgás kérdése áll a látás működésén keresztül. A műveket tematikus, kronológikus egységekben, 5 szekcióban mutatják be. A kinetikus művészet például a mozgás különböző formáit vizsgálja, míg az op-art az optikai jelenségek segítségével hoz létre vibráló, elmozdulni látszó képi struktúrákat. Az életmű kiállításhoz kapcsolódik a Magyar Nemzeti Galériában látható kinetikus víziók, Nikolás Söffer és Viktor Vazaredi dialógusban című kamaratárlata, valamint a Városligeti neokortárs művészeti térben egy új kiállítás szintén, erről mindjárt bővebben. No de most már itt van nekünk a Jetlag és Kossi Anka dala, a Te meg én, a Petőfim.

0: magyarok. Induljon rutinból, jól a napot!
1: Jó reggelt kívánok, egy perccel járunk 9:30 után. Ahogy említettem, maradunk még Vazaredi művészeténél, a Neokortárs Művészeti Tér Vazaredi Dongle Home című nagyszabású tárlatával ünnepli a művész születésének 120. évfordulóját. A 60-as, 70-es évek kísérletező művészetének szemszögéből vizsgálja, hogyan hatott Vazaredi a magyar művészetre. A több mint 60 művet felvonultató kiállítás három fő fogalom, a konstrukció, a rágyszerkezet és az illúzió köré szerveződik. Az illúzió szekció a látást megtévesztő alkotásokat állítja középpontba. A konstrukció című egység azokat a műveket mutatja be, amelyekben a képi elemek a kompozíció építő egységeiként jelennek meg. A rágyszerkezet szekció pedig Vazaredi egyik legjellemzőbb formai megoldására, a négyzethálós szerkesztésre épül, párhuzamba állítva a hazai neoavangárd fotósorozatokkal. A 60-as években egyébként az űrkutatás, a számítógép technika fejlődése, a televízión keresztül terjedő populáris kultúra, mint a vietnámi háború és a gyarmati felszabadítás kérdései egyaránt erősen hatottak a művészeti gondolkodásra, keleten és nyugaton egyaránt, illetve az új filozófiai irányzatok is megjelentek a képzőművészet világában, így Vazaredi alkotásaiban is. A tárlat egyébként szeptember 19-éig látogatható majd. Ami pedig jelent, illeti az utakon, a 22-es főúton Récsák térségében egy autó letért az útról és árokba sodródott, a 2-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, és erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, lassulás van, néha szakaszos torlódás. Ha autóval haladsz és Budapest a célod, akkor érdemes az átterelt belső sávot használni. Vigyázz magadra! A folytatásban az Oreo Art kísér az utadon. Ez az Örvény, itt a Petőfi.

0: Isten.
1: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
2: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
3: Ezúttal irány Szentendre, ahol a régi művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából Művésztelep 100 címmel nyílik jubileumi kiállítás a Művészetmalom kiállító tereiben most vasárnap. Na, a tárlat az 1926-ban alapított szentendrei régi művésztelep 100 éves történetét mutatja be, az alapító művészektől a kortárs alkotókig. Több száz kiállított mű között láthatsz ismert, emblematikus darabokat, valamint ritkábban bemutatott vagy nemrég előkerült alkotásokat is. Na, a tematikák között kiemelt szerepet kap a kert motívuma, amely a művésztelep parkját, Szentendre rejtettebb részeit, vagy magát a várost is jelképezheti. A kiállítás egyébként október 25-ig látogatható. És akkor a természet jegyében pedig most jöjjön a csillagtűz, Szenával itt a Petőfi.

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, már is 10 órához érkezünk. Hogyha Balaton felvidéken ezekben a percekben netán veterán autókkal találkozol, akkor ne lepődj meg, hiszen az egész napos emléktúra zajlik, illetve hétvégén is a Tagore sétányon megtekintheted az autók csodákat. A következő pillanatokban jönnek a legfrissebbek, aztán egy csodás énekesnő Paulina vár ránk. Jajdogálni fogsz mindjárt a Petőfi.
3: Szerintem jajdogálni fogsz, esőben ázni fogsz, de te tudod.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
8: Szevasz tavasz, hello Front Row, Viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
9: Új út erővel pörök a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Tölts el az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjts a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
10: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Változékony időre számíthatunk. Gyásznapot tartanak ma Kijevben. 10 kiló kokaint találtak egy szerb sofőrnél.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Korábban baleset történt az M1-es főváros felé vezető oldalán a Győr és Komárom közötti szakaszon. A 96-os kilométernél már minden sáv járható, de továbbra is lelassul a forgalom. Letért az útról és árokba sodródott egy autó a 22-es főúton Rétság térségében. A 2-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
11: Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légicsapása érte tegnap Kijevet. 24-en meghaltak, 48-an megsérültek. Az áldozatok emlékére ma gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban. Az oroszok támadták a második legnagyobb várost, Harkivot is, ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Ukrajna szerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Halálos áldozatokat követeltek Oroszországban az ukrán drón támadások. Riazanyban 3-an meghaltak és 12-en megsebesültek, amikor egy lakóházat és egy ipari létesítményt ért találat. Az orosz légvédelem tájékoztatása szerint több mint 350 drónt lőttek le 19 régió, valamint az Azovi és a Kaszpi-tenger felett. Drónfenyegetés miatt reggel órákra leállították a forgalmat Helsinki repülőterén. A korlátozás miatt napközben is késésekre és járattörlésekre lehet számítani. Korábban a finn miniszterelnök drónriadóról számolt be és közölte, hogy megerősítették a finn fegyveres erők felügyeletét az egyik déli régióban. Itthon hosszabb várakozásra kell készülni a határátkelő helyeken, mert országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést. A hiba érinti a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmát is. A szakemberek már dolgoznak a rendszer helyreállításán. A határátkelők nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időről a rendőrség honlapján lehet tájékozódni. Jelentős mennyiségű kábítószert találtak egy drogcsempésznél a magyar-szlovén határon. A szerb sofőr 10 kg kokaint próbált Magyarországra csempészni a letenyei átkelőnél. A drog fekete piaci értéke több mint 300 millió forint. A rendőrség kezdeményezte a 24 éves sofőr letartóztatását.
12: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk. A Dunántúlon és északkeleten ugyanakkor most is többfelé esik az eső. Délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
12: A hírek után...
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
12: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt kívánok! Már is itt járunk 10 óra után, úgyhogy megkezdtük a mai utolsó 60 percünket. 2026. május 15-ét jegyzünk. Ez bizony egy pénteki nap. Paulina vár ránk elsőként. Szól a Jaj, dogálni fogsz!
9: Itt egy újabb óra.
12: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: ma. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj, most telefonáltam, mert azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj, ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

0: munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, ez volt a Konyhával a Mindig ide bent, és hogyha a benti programok mellett holnapra a hétvégére, azért szabadtérit is tervezel, mindenképp egy esőkabátot azért vigyél magaddal, hiszen egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Aztán a szabadtéri programok után, hogyha egy jó film társaságában megpihennél kicsit, akár a fővárosban is megteheted, például az Art mozik éjszakáján, a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozik egyaránt készülnek, lesznek premier előtti vetítések is, a műfai sokszínűség is adott, úgyhogy érdemes böngészni a program kínálatot. A következő pillanatokban pedig, ha már éjszakai mozis élményeknél tartunk, akkor jöjjön az Éjfél Tájt, a Well Hello!

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot, jó munkát kívánok, Karamell énekel nekünk, ez volt a Használd a szívedet. És hát nap mint nap használjuk, illetve élünk a fény társaságában. A fenntarthatóság és a jövő technológiája áll a fény napja alkalmából a Szegedi Lézeres Kutatóintézetben szervezett program középpontjában, amelyet ma este tartanak. A nyitott kapus rendezvényen megtudhatod, hogy hogyan válik a nap energiájából a világ egyik legkülönlegesebb kutató létesítményében extrém fény. Ezen az estén olyan helyszínekre is betekinthetsz, amelyek az év többi részében nem látogathatók, úgyhogy ha Szeged térségében jársz, akkor érdemes meglátogatni az intézményt. A fény nemzetközi napja egyébként holnap lesz, és azért május 16-a, mert 1960-ban Theodore Mayman, amerikai mérnök és fizikus ezen a napon végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A Follow the Flow pedig jó néhány sikeres dalon van már túl. Az egyik ilyen a világom. Ezt hallgatjuk most a Petőfin.

0: Vagyok nagyon.
1: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
2: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
3: Ez a legújabb magyar zene.

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot, jó munkát kívánok, bízom benne, hogy ma egy kicsit könnyebben megy, hiszen itt a péntek, és mindjárt itt van Mák Kata is programajánlatokkal, aztán 13 órától a The Riverside Soul zenekar koncertezik nálunk. Stúdiónkban élőben láthatod is őket, Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon keresztül majd. Aztán délután jön Szikor Atomi estejétől kívánságműsor, 9-től pedig Megyesi Gábor vár koncertajánlatokkal, 11-től pedig a hazai gitárokban Golarics Márton GM vendégeskedik Fekete Lacinál és fejtegetik a gitárjáték szeretetét. A következőkben pedig Fodor Máriusz székjátékát halljuk Kamával itt az Otthon a Petőfin.
3: Húz a szívem, visz a lábam, árkon, bokron, hegyen, völgyön, nem számít, hogy merre.

0: Mert műszakot indítani tudni kell.
1: Jó reggelt kívánok, zárul a reggeli műszak erre a hétre, a következő héten pedig majd, ha minden igaz, játékkal térek vissza, úgyhogy érdemes lesz figyelni, fülelni akkor is. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt 5 órában, Habocki Mátét hallottad. Legyen egy csodálatos hétvégét, bármerre jársz az országban, határon innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az IKO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
5: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
6: Itt sem lehet nyugalmunk.
5: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
7: Spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
10: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
12: Változékony időre számíthatunk, megnyílik a nagyközönség előtt a Karmelita palota, újabb hadifoglyok térhettek haza.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Az M0-es déli szektorán Dióst térségében az M1-es felé kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél az érintett pályaszakaszt teljes szélességében lezárták. Két autó és egy kamion ütközött össze a 6-os főúton Pécsvárad külterületén. A 178-as kilométernél forgalomkorlátozásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
12: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Az épület mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő a Budai Várban. A hétvégén előzetes regisztrációval megtekinthetik az érdeklődők a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka leplezte le. A tárcavezető korábbi vezérkari főnök tavaly februárban ígérte meg, hogy a Tisza párt kormányra kerülése esetén a létesítmény visszakapja nevét. Halálos áldozatokat követeltek Oroszországban az ukrán drón támadások. Riazanyban 3 meghaltak és 12 megsebesültek, amikor egy lakóházat és egy ipari létesítményt ért találat. Rakéták csapódtak be Enerhodár és Belgorod környékén is, ahol mobiltornyok és benzinkutak rongálódtak meg. Több mint 400 hadifoglyot adott át egymásnak Oroszország és Ukrajna. Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére 205 ukrán és 205 orosz katona térhetett vissza hazájába.
0: Petőfi Rádió. Sport.
13: Jó napot kívánok, Mújtica Istvánt hallják. Két góllal 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbiától idegenben a világbajnoki selejtező első mérkőzésén. A találkozó során 7 gólos hátrányban is volt a nemzeti együttes, a második félidőben azonban megnövelte annak esélyét, hogy a vasárnapi veszprémi visszavágón kiharcolja a VB részvételt. A következő idényben is Bognár György irányítja majd a labdarúgó NB1-ben szereplő Paks együttesét, ezt ma délelőtt jelentette be a Tolnai Klub. A 64 éves szakember idén júniusban lejáró szerződése további egy évvel hosszabbodott meg a Paksnál, amely a hétvégi zárófordul előtt a tabella harmadik helyén áll. Kaposvári sikerrel indult a 3 győzelemig tartó bronz párharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A Somogyi együttes hazai pályán 88-80-ra nyert a Paks ellen az első találkozón. A bajnokságban a 7. helyet pedig a Sopron szerezte meg, miután 90-88-ra győzött Debrecenben, így 2-1-es összesítéssel nyert. Bonneuil Cosnefroid nyerte a Tour de Hongrie magyarországúti kerékpáros körverseny tegnapi Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres második szakaszát. A francia versenyző ezzel összetettben is átvette a vezetést, míg a legjobb magyarnak járó fehér tikót Vetter Erik viselheti majd a mai Kaposvár-Szekszárd szakaszon. A 13 órakor kezdődő etapot az M4 Sport ezúttal is élőben közvetíti. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk. Délután nyugat felől beborul az ég és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Szép napot, indul az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió program ajánló műsora már a hétvégi kedvezőtlen időjárás miatt sorra teszik át másik időpontra a szabadtéri rendezvényeket, azért van, ami mellett nem mehetünk el, ma van a nemzetközi nejló harisnya nap. De ennél fontosabb a családok nemzetközi napja és az állat, illetve növényzet napja.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: Itthon, otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Unatkozni biztos nem fogunk, futhatunk majd az első elől, zápor, zivatar bárhol lecsaphat. Jövő hét szerdáig sokfelé a májusi csapadékösszeg fele is lehullhat, sőt, helyenként még akár a teljes havi mennyiség is összejöhet, úgyhogy mindenki gumicsizma, esernyő, esőkabát, ezzel készülj az elkövetkező napokra. A Családok Nemzetközi Napja van ma egyébként, és az állat, illetve növény szeretet napja itt Magyarországon. Még 94. május 15-én rendezték meg először az állat és növény szeretet napját a budapesti állat kertben. A nap a gyermek természet és állatközeli szórakozásáról, az élővilág megszerettetésről szól, különféle állatkerti programok, kirándulások keretében. A cél ugye mindig a felelős állattartás fontossága, a környezetünkben élő növények és állatok védelme, amire ilyenkor is felhívják a figyelmet. Az egész szezonban egyébként áprilistól novemberig a Fővárosi Állat és Növénykert számos közönségprogrammal várja a látogatókat, illetve majd nem sokára a Veresegyházi Medve otthonban is különleges események várhatók a nap kapcsán. Számunk 0-30-30-30-380, ugye itt lehet folyamatosan informálni, akár a közlekedési helyzetről, időjárási helyzetről, jó programokról, élménybeszámolókról. Míg a két bosszilány keresgél nagyon egy dal, 10:40-kor ment, mi volt a címe? Móninak nagyon bejött. Meringer Marcitól volt a Senki se. És akkor egy gyors útinfo is, a 6-os számú főúton Pécsvárad külterületén a Rákóczi-Ferenc utcánál korábban két személyautó és egy kamion ütközött össze. Forgalom korlátozása és torlódása kell készülni a 6-os számú főúton, tehát a 178-as kilométernél. Torlódik a forgalom közben az M0-áson, Diós térségében az M1-es felé, ugyanis kigyulladt egy busz, a 8-as kilométernél az érintett pályaoldal teljes szélességében lezárták, ez okozza a torlódást, érdemes másik útvonalat választani.

gyermekem három múlt, én meg ültem az árokban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló. Csak egy jelvény és vége. Sírunk ravésre, hogy béke. Van még itt valami, hagyd a harcot.

Az idei 47. Tour de Hongrie, vagyis magyar kerékpáros körverseny harmadik versenynapjához érkezett. Tegnap nem sokkal az első gyorsasági hajrá előtt kezdett egy megrémült őz ugrott a mezőny elé, szó szerint átcsúszva a kerékpárosok előtt, de szerencsére senkinek nem esett bántódása. Tegnap a versenyző 206 kilométert teljesítettek Szarvas és Pakkös között az Alföldön át, most a harmadik szakasz pedig majd Kaposváról indul várhatóan délután 1-kor. A mai szakasz Somogy, Baranya és Tolna megyéket érinti, 152 kilométer a mai versenytáv, és hát nagyon technikás hullámzó terepen vezet az út, a versenyzőknek 270 méteres szintkülönbséget kell majd megtenniük. Szekszárd városába érve majd szűk belvárosi utcákon vezet az útvonal, a befutó a Szent István téren várhatóan délután 5 körül lesz. A verseny közben rendőri irányítás mellett lesz lehetőség ma is az útvonalat keresztező forgalomra. Arra kérik a szervezők az úton lévőket, hogy minden esetben tartsák be a biztosításban résztvevő rendőrök, polgárőrök utasításait saját és a kerékpárosok épsége, biztonsága érdekében. Ma az időjárás okozhat nehézségeket, hiszen hirtelen bárhol lecsaphat ma zápor, zivatar. Folyamatosan nyomon követjük az eseményeket, az M4 Sport és az m4sport.hu ma is mindig minden szakaszt az elejétől a végéig élőben közvetít. Otthon a

0: stúdióban.
1: Megkaptam, aki aktuálisan és részletesen számol be mindig az előttünk álló eseményekről. Nézem folyamatosan az időjárást, északról délre hűl a levegő szépen. Még Kiskunhalas, Tóth-Komlós környékén 21-23 fok van. A Bakonyban, az északi régiókban mindössze 16-18. Kislángon fut éppen át egy zivatar, de több helyen esik, például Sajóörsön, illetve Sajóbábonyban is, ott gyengébb esőre lehet készülni az arra haladóknak, például ha úton vagy, akkor vigyázz magadra. Informálja 06 30 30 30 380 as számon lehet. Na, picit koncentráljunk a jövő hétre, hiszen most az időjárás átírta a programokat. Jövő héten ugye a hosszú hétvége lesz, jön Pünkösd, és egyben oldtimerek, veterán járművek. Ha szereted az e-fajta programokat, akkor ne feledd, hogy Bogács lesz majd a te helyed, ott tartják az oldtimer weekendet. A program célja a magyar és nemzetközi járműtörténeti ritkaságok bemutatása, miközben kötetlen formában meg lehet ismerkedni a restaurálás művészetével és a technikai fejlődés mérföldköveivel is a Bogácsi rendezvényparkban. Veteránautók és motorok, illetve mellette monumentális kamionok és dübörgő amerikai vasak is fel fognak sorakozni. Az esemény egyik legizgalmasabb pontja pedig a kipufogó hangnyomásmérés, ahol természetesen a hangerői lesz a főszerep, de a szerencsések akár egy babettával is gazdagodhatnak a tombola sorsoláson. A napot a látványos városi felvonulás fogja majd megkoronázni, ahol mozgás közben is meg lehet csodálni majd a krómozott csodákat. Mivel a rendezvény másnapján nagyszabású gyereknap veszi kezdetét, ezért is érdemes lesz tehát az egész hétvégét akár Bogácson tölteni jövő héten. 0-30-30-30-380, ne feledd, itt te is megoszthatsz jó programötleteket, élménybeszámolókat, közlekedési infokat, még jön az Esti Kornélit a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Baleset miatt a 178-as kilométernél teljes szélességében lezárták a 6-os számú főutat, és a forgalmat a 6-os főúttal párhuzamosan lévő útra terelik. Az M0-áson Diós térségében az M1-es felé a 8-as kilométernél egy korábbi baleset után megindult a forgalom, viszont a torlódás 5 kilométeres. A 442-es számú főúton Cegléd és Nagykörös között pedig baleset miatt az 5-ös kilométernél egy sávon irányonként váltakozva lehet haladni. Vigyázz magadra, már is jönnek a további friss hírek, majd a Nos Sugar.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hétvégén is marad a felhős, esős idő, megnyílik a nagy közönség előtt a Karmelita palota. Rövidített útvonalon jár hétvégén a H5-ös hév.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M0-es déli szektorán Diós térségében az M1-es felé kigyulladt egy busz, a 8-as kilométernél egy sávon már megindult a forgalom, de a dugó még mindig 5 kilométeres. Két autó és egy kamion ütközött össze a 6-os főúton Pécsvárad külterületén. A 178-as kilométernél az utat lezárták, a forgalmat a 6-os főúttal párhuzamosan lévő útra terelik. Teherautó és kamion karambolozott a 442-es főúton, Cegléd és Nagykőrös között. Az 5-ös kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. A belügyminisztériumban fog dolgozni Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, jelentette be a tárcavezető. Feladata az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz, közölte Pósfai Gábor. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a súlyos vízhiány miatt évről évre rosszabb a helyzet. Már 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a talajból, érzékeltette a problémát Gacsáy József. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők idén is 5 kategóriát hirdettek meg. A korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is jelentkezhetnek. A nevezés díjmentes. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Változóan felhős, többfelé napos az idő, csak elszórtan esik az eső. Délnyugat, délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. A hétvégén borongós, esős idő és néhány fokkal hűvösebb lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió program ajánló műsora, bár a hét elején kínált programok közül sokán kerül másik időpontra, vagy elmarad a hétvégi kedvezőtlen időjárás miatt, úgyhogy indulás előtt mindenképp tájékozódj weblapokon, közösségi média felületeken. Jövő héten pedig már pünkös, hosszú hétvége, jönnek a részletek.
1: Egy újabb óra.
2: Kizárólag

Petőfi Rádió.

akarom, nem. Nem, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez. Mert nem akarom, nem. Nem, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez.

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Esőtánc, nagyjából ezt tudom elképzelni az előttünk álló napokra, hiszen jövő hét szerdáig sok éves májusi csapadék összeg fele is lehullhat, illetve akár a teljes havi mennyiség is összejöhet. Záporok, zivatarok bárhol kipattanhatnak, úgyhogy így tervezd a szabadtéri eseményeket. Jövő héten pedig hosszú hétvége, jön a pünkösd, úgyhogy egy picit most koncentráljunk erre is. Több napon áttartó pünkösdi vigasság lesz például, ami sokkal több, mint egy átlagos hagyományőrző fesztivál, ugyanis egy élő lüktető történelmi forgatagra számíthatsz, ahol lovagok, vár kisasszonyok, udvari bolondok és kézművesek elevenítik meg a múltat. Legyen szó a történelem szerelmeseiről, kisgyermekes családokról, vagy kulturális kikapcsolódást kereső utazókról, a Sárospataki Bárnegyed és a Bodrog Park utánozhatatlan atmoszférája. Megér egy látogatást, sétálhatsz a Macskaköves utcánkon, megcsodálhatod a korhű jelmezeket, hallgathatod az énekmondókat, és elmerülhetsz az Árpádházi Szent legendában is. A fénypont pedig ezen az eseményen a Rákóczi vártól induló rendkívül látványos történelmi menet lesz, melyet zászlóforgatók, zenészek és korhű ruhás hagyományőrzők kísérnek. A legkisebbeknek gólyalábasok, bűvészek, az Aranykapu Bábszínház fergeteges előadásaival készülnek, és mesék is szórakoztatják majd őket. A Vízikapunál felvert hagyományőrző táborban pedig a Sárospataki Lovagok Egyesület enged bepillantást a fegyverforgatás művészetébe, miközben a vásári forgatagban kézművesek, bákászok és kovácsok kínálják portékáikat, az estét pedig majd látványos tűzsongőr produkció, illetve egy vérbeli táncház zárja a Vízikapunál. Írd be a naptárban Sárospatak pünkösdi program, itt a Petőfin pedig azonnal, jönnek további programötletek.

Nem veszem észre direkt, hogy számoszak, cigizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét, az egyedül lét, az egyedül lét.

0: minden nap.
1: Hétköznaponként 11 és 1 óra között mindig segítek eligazodni az előttünk álló programok között. Nehogy valami kimaradjon, ebben te is segíthetsz, 0-30-30-30-380 a számunk, SMS-ben és Viberen minden részletet már is megoszthatsz velünk. Na hát előttünk a pünkösdi hosszú hétvége, úgyhogy már is elképzelhetsz egy pezsgő reneszánsz falut, ahol az utcákon színpompás gólyalábasok lépdelnek, a levegőben pedig fenséges ragadozó madarak röppennek fel, miközben a macskaköves utakon sétálva szinte megeleve a történelem. Látod már magad előtt? Na akkor ehhez még képzelj hozzá rejtélyes kincskereső küldetéseket, kézműves műhelyeket, korhű fogadókat, incsiklandó illatokkal, és már is ki lehet szakadni, ugye? Hip-hop a hétköznapokból. Lovagok, mesteremberek, vályákosok, lenyűgöző világa, ami vár egy tartalmas élményekkel teli szabadtéri kikapcsolódás során Bikalon. Az élmény birtok ugyanis hamarosan kitárja kapuit, hogy egy fergeteges program kavalkáddal ünnepeld a pünkösd közeletét. A nap folyamán test közelből megcsodálhatod majd a fenséges madarakat, a solymász a birtokon bemutatóján, míg a hangulatról a területen folyamatosan felbukkanó, lenyűgöző, sétáló gólyalábasok gondoskodnak. A kisebbeket a kalandozás a Csillagszemű Juhászal című interaktív élménypedagógiai meseelőadás varázsolja el, a történelem szerelmesei pedig Tomás lovak fegyver bemutatóján és a lélegzet elállító lovagi tornán szurkolhatnak a harcosoknak. A napot Zina misztikus, vajákos és boszorkányos előadása teszi teljessé, de számtalan kézműves foglalkozás, rejtélyes labirintus játék és városi fogadó finom ételei is csak rád várnak. Bikalon tehát az élmény birtokon hamarosan Bikal pünkösd, itt a Petőfin pedig már is további programötletek. Számunk 0-30-30-30-380, ne feledd, hiszen te is itt oszthatsz meg jó ötleteket és olyan eseményeket, ahol szerinted is megfelelően kikapcsolhatunk.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a

0: van programod. A stúdióban
1: Nekkatu Amda, aki folyamatosan segít eligazodni a sok program között, bár most az időjárás azért jelentősen átírja a szabadtéri eseményeket. A Balatontól délre egyre több helyen esik, Párkátán még jég is, záporzivatar pedig ma bárhol kipattanhat, és ugyanez jellemző majd a hétvégére is. Sok csapadék érkezik várhatóan, a májusi csapadék összeg fele is lehullhat, sőt akár a teljes havi mennyiség is összejöhet. Esernyő, esőkabát, gumicsizma, ez mindenképp legyen nálad. Jövő héten pedig pünkösdi hosszú hétvége, és például nem sokára jön a 10 napos Szeged napja ünnepség sorozat, mely keretében a Szegedi Borfesztivál mellett a Kincstér, a Dómtéri kavalkád és a Szegedi Hídi Vásár is várja majd az érkezőket Szegeden. A Kincstér a Dugonics téren, a Dómtéri kavalkád a Dómtéren, a Szegedi Hídi Vásár pedig a Belvárosi Hídon és a Híd utcában lesz majd és várja az érkezőket. A Dómtéri kavalkád a 30. Szegedi Borfesztivál egyik leglátványosabb helyszíneként kínál majd felejthetetlen közösségi élményt a monumentális fogadalmi templom tövében. Ez a háromnapos teljesen ingyenes esemény a hazai könnyűzene krémjét felvonultatja. Csütörtökön Molnár Ferenc Karamell, pénteken a Blaha Louisiana alapozza meg például a hangulatot, szombaton Rúzsa Magdi koncertje és a káprázatos tűzi játék varázsolja el majd a közönséget, vasárnap pedig többek közt a Bagosi Brothers Company lép színpadra Szegeden. Számunk 0-30-30-30-380 folyamatosan itt informálhatsz jó programötletekről, várok élménybeszámolókat is, és természetesen a közlekedési helyzetről is. A jelentést, hogy hol mit érdemes kerülni, erre van fennakadás, vigyázz magadra, az időjárási körülményeknek megfelelően közlekedj, itt a Petőfin pedig Kovalszki meg a Vega és Horváth Tamás.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Egy perc múlva egy óra, Wolf Kati után Anikó már is mondja a friss híreket, majd az autentikus 40-es évekbeli Bluegrass hangzással a The Riverside Soul szólalkoztat majd minket. Banjo, ez kiadhatatlan a buliból, de mandolin, trombita, nagybőgő, gitár is van a stúdióban, úgyhogy hamarosan indul a buli. Tarts velünk egy több élő stúdiókoncert a The Riverside Soul-nal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
4: Úgy is tett. Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hey Jobbi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Hétvégén is marad a felhős, esős idő. Megnyílik a nagy közönség előtt a Karmelita palota. Több hektáron ég a tűz a Pest megyei Csemő közelében.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az M0-es déli szektorán Diósd térségében az M1-es felé kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a külső sávot lezárták, több mint 5 kilométeres a dugó. Az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán a 42-es kilométernél dolgoznak a belső sávban, több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki. Összeütközött három autó a 35-ös főúton Polgár térségében, a 27-es kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
10: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. Gyásznap van Kijevben. A tegnapi orosz légitámadásban romba dőlt lakóháznál Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is lerótta kegyeletét. 24 ember, köztük 3 gyerek vesztette életét. A romok alól 30 embert sikerült élve kimenteni. Oroszország 2 nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított útnak ukrajnai célpontok felé. Ismét zavartalan a határforgalom. Délelőtt informatikai probléma miatt kellett hosszabban várakozniuk az autósoknak az átkelőknél. A hiba érintette a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmát is. Kigyulladt egy nyárfaerdő a Pest megyei Csemő közelében. A tűz több hektáron ég és tanyákat is veszélyeztet. A helyszíre a ceglédi hivatásos tűzoltók mellett több önkéntes egység is kivonult. A hajdubihari Nádudvarnál a nádas és az aljnövényzet kapott lángra, a tűz egy tanyát is érint. Az oltásban a püspökladányi, hajdúszoboszlói, karcagi és debreceni tűzoltók vesznek részt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Estig többnyire napos idő várható, majd délnyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű. Vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
8: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Az elmúlt percekben megvolt a bemelegítés, indul a bulit nálunk a Petőfi, nézd be hozzánk Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Az autentikus 40-es évekbeli bluegrass hangzást hozta el ismét a The Riverside Soul, akik elkészítették első nagylemezüket is. Erről is beszélünk, jó szórakozást!

0: magyarok. Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És a The Riverside Soul-lal a csapat itt van a stúdióban, te is láthatod őket a Petőfi Rádió Facebook oldalán és a YouTube csatornáján. Nem olyan rég voltatok itt nálunk, és amerikai élményekről meséltetek, és mi izgalmasan és nagy szemekkel figyeltük folyamatosan azokat az élményeket, amik veletek történtek. Ugye voltatok már többször is Amerikában, 2025-ben például a Band of the Year díjjal tértetek haza a Texas Sons Country Music Award Fesztiválról. 7 koncertet adtatok az Egyesült Államokban, úgyhogy tényleg van történet bőven, ami ugye ilyen kis úti film formájában is megjelent, ugye ez az oldalaitokon folyamatosan nyomon követhető, erről sokat beszéltünk a múltkori, mikor itt jártatok, de természetesen utána lehet nézni, akár a múltkori műsornak is, a január 6-ai adásnak, vagy ugye az oldalaitokon ezek a felvételek folyamatosan felelhetők. Na hát azóta, amióta itt voltatok nálunk, elkészült az első nagy lemez.
2: Igen, és tulajdonképpen az első dal, amivel a lemezt indítjuk meg a mai koncert, az Unexpected Journey, és ezt a dalt írtuk az amerikai turnéra, nagyon hálásak voltunk, mert akartunk egy új saját dalt, és valamikor szeptember közepén jött össze, és október 1-én mentünk Amerikába, október 15-ig turnéztunk. Tulajdonképpen ezzel a dallal fogjuk indítani, de ezen a lemezen van 14 dal, 9 saját dal, 5 feldolgozás, és 4 magyar nyelvű, 10 angol nyelvű dal. Ez már a YouTube csatornánkon fel van, és az Unexpected Journey-re így van készítettünk egy videóklipet, amit a White Sands National Parkba forgattunk, Sedonában, és a Szaguró Nemzeti Parkban.
1: Uh-huh. Ha most, ugye mi erről sokat beszélgettünk a múltkor, de aki esetleg lemaradt erről az adásra, hogy most kapcsolódik be hozzánk, ha most már ennyi időtávlatából is visszaemlékezve, mi az, ami óriási élmény maradt számotokra?
2: Hát például, amikor ezt a dalt játszunk, akkor én nekem mindig ugyanaz ugrik eszembe, hogy milyen jól sikerült ez a 2 hét, és milyen volt ott együtt utazni, de egyébként majd a 4. dalban, az Amerikai Álomban Gábor tökéletes tűpontossága megfogalmazza az, hogy mik voltak a legnagyobb élmények, de nekem Arizona tetszett legjobban, nem tudom, hogy nektek mi volt az, ami kiemelkedő volt.
3: Hát igen, meg csak az is akár, hogy Amerikában voltunk, és Amerikában játszottuk a zenénket, ami valójában az amerikai névzene, és hogy ott hogy fogadta a közönség, az amerikai emberek, akiknek ez a népzenéje, hogy fogadták ezt, hogy mi egy más országból ide jövünk, és nekik ezt játsszuk. Hát ez nekem ez volt az, ami legjobban megmaradt.
2: Nekem erről jutott eszembe, hogy ezt mondtad, amikor Phoenixbe voltunk, azt hiszem egy hétköznap délután 2-kor gondoltam, hogy ki lesz a koncerten, és hát voltak, és a koncert végére egy nagyon jó hangulat alakult ki, mindig voltak magyarok, és óriási élmény volt, imádták, ugye ott ezt értik, és szeretik ezt szeretik a bluegrass-t.
1: Ugye bluegrass, igen, a 40-es évekbe megyünk most egy picit vissza, igen, általatok, és akkor még beszélgetünk majd természetesen. Közben egy info érkezett, baleset történt Soltvadkert és Tázlár között az 5405-ös számú út 9-es kilométerénél, félpályán halad a forgalom. Köszönjük szépen hallgatónknak, aki ezt megírta, és közben a The Riverside Soul már teljes mértékben felkészült, úgyhogy akkor jön is az Unexpected Journey itt a Petőfin élőben. Ne feledd, minden látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: on the Texas sun.
1: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, igen, különleges hangzás világgal a The Riverside szól, akik itt vannak a stúdióban, minden látható, mindenki látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Az autentikus 40-es évekbeli bluegrass hangzást hozzátok el koncertről koncertre és ide a stúdióba is. Azon gondolkodtam, hogy vajon ezt a műfajt a mai trendek szerint lehet színesíteni, vagy picit átalakítani? Próbálkoztatok már ilyennel?
2: Próbálkoztunk, és vannak modern bluegrass zenekarok, például a Dead South, egy kanadai bluegrass zenekar, játsszuk is tőle a legnagyobb slágerüket, de egyébként mi a tradicionális bluegrass szeretjük, tehát a feldolgozásainkat is inkább azokból építjük.
3: Így van. Több zenekar csinálja már ezt a műfajt modernebben is, a Newgrass vonalat például.
2: A Dark Bluegrass például.
3: Dark Bluegrass, igen, az is.
1: Tehát, miben különbözik szerintetek ez az eredetitől, vagy hogy mondhatjuk el a hallgatóknak, hogy ők is egy kicsit jobban értsék?
2: A Dark Bluegrass az például az mólosabb, sötétebb hangzás, a tradicionális az meg vidám.
1: Uh-huh. Érdekes egyébként, mert ugye a 40-es évekből van ez a korszak, a második világháború ideje, amikor azért nagyon más hangulat jellemezte a...
3: Igen, nagyon érdekes amúgy ezek a bluegrass számok, nagyon érdekesek abból a szempontból, hogy ha az ember meghallgatja ezeket a dallamokat, tehát nagyon vidám és örömteli az összes dallam, de hogyha megnézed a szövegét, akkor mindegyik a halálról, meg a szomorúságról, meg arról szól, hogy elhagyták, szakítás, igen. Tehát, hogy ez emiatt nagyon érdekes ez a zene.
1: Hamarosan innen folytatjuk tovább, tarts velünk itt a Petőfi Rádióban és a The Riverside szólal. Ha szeretnél üzenni, kérdezni a csapattól Facebook oldalunkon, illetve 0630 30 30 380 a számon teheted meg.
4: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: kéri, hogy maradjál.
1: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
2: A The Riverside Soul, az autentikus 40-es évekbeli bluegrass hangzással. Mi volt az a kiinduló pont, ami annyira elvarázsolt titeket? Emlékeztek még, hogy ezen az úton mentek azóta is tovább ebben a műfajban?
3: Nekem még valamikor 2020 körül kezdődött. Billy Strings-zel kezdtem.
2: Az nem volt
3: modern...
2: annyira rég. Tehát nem, igen, egy gyerekkori dologra, igen, kell visszagondolni.
3: Tulajdonképpen egy 20 éve country zenét játszom. Nagyon sok Johnny Cash dalt éneklek a másik zenekarommal, és onnan kanyarodtam át így a bluegrassra, és a Doc Watson, a Billy Strings, a Tony Rice féle gitározást tetszett, és nagy kihívás volt, és még most is nagyon nagy kihívás, úgyhogy én tulajdonképpen így csatlakoztam bele ebbe, és hát nagyon...
2: Mi a kihívás benne? Nagyon összetett? Nagyon gyorsan kell?
3: Gyors.
4: Nagyon, nagyon virtuóz a bluegrass gitározás, meg igazából minden hangszeren nagyon sok mindent játszanak, úgyhogy ez az, ami...
2: Ehhez képest mondjuk a country könnyebb?
4: Más a country egy kicsit.
3: Mondjuk egy Johnny Cash gitározni sokkal könnyebb, tehát a Johnny Cash az autentikus countrynek a képviselője, és tulajdonképpen ez a Brumchaka ezt a zenét játsza, és a Luther Perkins gitárjátéka az tűpontos és annyira éles, de könnyű is eljátszani.
2: Közben ez a banjo azért mindenképpen megér egy pillantást, a Facebook oldalunkon elképesztő hangszer, mint egy dob és egy gitár így ötvözve.
4: Így van, ezek az amerikaiak, illetve nem az amerikaiak, mert Afrikából ered a banjo valójában, amikor a rabszolgákat hozták be, ugye Afrikából, akkor a rabszolgák hozták magukkal fejben a hangszerüket, hogy milyen hangszereik voltak, és ott megépítették Amerikában, és aztán ezt vette át a fehér ember így ebbe a bluegrass zenébe, mert alapból ki lehet mondani azt, hogy a bluegrass alapból a fehér embernek a népzenéje, tehát a fehér amerikai eplejtségekbeli embernek a népzenéje, ami igazából az afrikaiból, az írből, az olaszból, a spanyolból összekeveredve jött ki, vagy ford ki. Uh-huh. Úgyhogy ezért.
2: És ez csak úgy néz ki egyébként, mint egy dob, vagy aként is funkcionál? Picit nyilván nem ütővel gondoltam, hanem kész.
4: Hát van, aki... Láttam már olyat, aki elkezdte ütögetni ezt a hangszert, de nem szokás ebben a stílusban, inkább ilyen tehát, hogyha valaki nagyon kigyakorolja, akkor parasztvakítás szinten meg lehet csinálni azt, hogy még beledobol az ujjával, de nem szokás.
2: Az már egy külön show elem lenne,
4: igen,
2: akkor,
4: igen,
2: ugye?
4: Így van.
2: Mivel folytatjátok a mai stúdiókoncerten?
5: Következő dalunk ismét egy saját dal, Árnyak a múltból. Ez egy magyar nyelvű dal, egy szerelmes, szakítós dal, amiben szerintem mindenki átérezheti valakinek a hiányát.
3: Még annyit elmondanunk, hogy ezt minden koncerten elő szoktuk adni, úgyhogy innen megyünk Szentendrére, ott is el fogjuk.
2: Árnyak a múltból, akkor most a főpróba itt a Petőfi Rádióban. Az élő stúdió koncertet pedig láthatod folyamatosan Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
1: Hajrá, magyarok! Stúdió koncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, a The Riverside szólal, akik az autentikus 40-es évekbeli bluegrass hangzást hozzák ma is ide a stúdióba. A 0-30-30-30-380-as számunkon Szavesz írja, hogy még nem volt Billy Bob kocsmájában, ami tényleg úgy nézett ki, mint egy aréna?
1: Hát Billy Bob kocsmájára tudnánk mesélni.
0: Na, majd akkor innen folytatjuk tovább. Egyébként azt írja, hogy épp ráér, úgyhogy ha legközelebb mentek, akkor nagyon szívesen csatlakozik hozzátok. Rótként, hogy nem is tudom. Na, hamarosan folytatjuk tovább, jönnek még történetek és fantasztikus dalok. A Riverside szóltól tarts velünk.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: azt, hogy tényleg nem sok alapra, de akkor abba szűzünk a műfőt.
1: Igen.
0: De akkor telibe,
1: persze.
0: Nem csicskál.
1: Én benne se vagyok.

0: magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával! A stúdióban.
1: A The Riverside szól az autentikus 40-es évekbeli bluegrass hangzással. Szabesz érdeklődött, ugye, hiszen még nem volt Billy Bob kocsmájában. Tényleg úgy néz ki, mint egy aréna. Ugye voltatok több ízben Amerikában, turnéztatok, több állomás is volt, és rengeteg élménnyel gazdagodtatok. Egy ilyen úti filmet is készítettetek, ami az oldalaitokon megtalálható, úgyhogy érdemes ezt megnézni. Már csak a képek miatt, ugye a helyszínek miatt, és hát a történetek miatt is. Na, de akkor visszatérve, Billy Bob kocsmája.
2: Igen, Fort Worthben van Billy Bob kocsmája, és ez a történethez hozzátartozik, hogy a koncert előtt elmentünk a Boots Barnba, és vásároltunk, mindenki vásárolt egy cowboy kalapot és cowboy csizmát is, és gondoltuk, hogy majd jól meg fognak minket nézni mindannyian, így vagyunk felöltözve. Hát nem lógtunk ki a sorból, mert körülbelül mindenki így nézett ki. De a fiatal 20 éves lányoktól kezdve az idősekig mindenki, és tényleg van, mint egy aréna, nagy étterem van, bent van egy kis koncertterem, ahol egy kis koncert volt. Megnéztük Johnny Mullenaxot a nagy teremben, szóval az egész óriási. Egyetlen egy dolog nem tetszett, hogy körülbelül 19 fok volt bent, a légkondit azt nem tudom, hogy miért állítják ilyen élesre, és kint meg 30 fok volt.
3: Ezen kívül egyébként ez egy hatalmas komplexum, van tényleg rodeo része is, közelebb jövök, tehát ha már az arénáról esett szó, akkor van egy ilyen kisebb rodeo rész, sajnos arról ott lemaradtunk, azt máshol Phoenixben láttunk egy szuper rodeo előadást, nagyon jó koncerttel, van ezen kívül még másik külön álló kocsma része is, külön merchandise shop, játék terem rész, és nagyon finom a maga az étterem része is, azóta is az ott elfogyasztott marhaszegyről álmodunk, ami az igazi texasi, tehát igen, az egy álom volt, hogy azt megkóstoljuk.
1: Nyilván ott a helyszín, a környezet az magával hozza ezt a fajta világot, amit játszatok. Itthon mennyire kell ráhangolódni mondjuk egy koncert előtt erre a hangzásra?
2: De hogy szoktál hangolódni? Viszkivel, azt tudjuk.
4: Nem, én nekem elég az, hogyha ezt a zenét meghallom.
1: Már erre gondoltam egyébként, hogy már lehet, hogy egy-két akkor, ilyen gitárfogás, igen, elindul akár, valami akár, dallam, és
4: fölveszem a csizmámat reggel, és kezembe veszem a hangszert, akkor én már ebben a szerepben vagyok.
3: Azt hittem, ebben zuhanyzol.
1: Ugye a dallamvilág, az vidám, a szöveg kevésbé, hiszen ugye a 40-es évek, a második világháború és annak következményei által lett meghatározott időszak. Ez mindenre kihatással volt, például a divatra is, ha mondjuk teljesen más oldalát nézzük, és a zenére is. Írtatok saját dalokat is, ott mondjuk a szövegben mennyiben jelenik meg ez a fajta.
2: Például, amit már játszottunk, az Unexpected Journey, ott a tradicionális bluegrass értékekről is, a country legendákról is éneklünk, de az Unexpected Journey, a váratlan utazás, ott is egy ilyen romantikus szál. A most következő dal, a Meséld el, az egy családi történet. Itt arról a családi házról mesélek, ahol felnőttem, ahol születtem. A szeretetről szól, a hitről. Van benne, a refrénben megjelenik egy kis feszültség, ami az elmúlással kapcsolatos, de ugyanakkor a harmadik strófában, amiben megjelenik a hit, ezt az egészet ellensúlyozza, és ezen a lemezen négy magyar nyelvű dal található, és akkor ez a egyik, aminek a címe a Meséld el.
1: És most élőben hallatjuk itt a Petőfi Rádióban a The Riverside szóltal, látható is minden felett Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, a The Riverside szólal, fantasztikus hangszerekkel, fantasztikus hangzással, és egyben a látvány is fantasztikus, mert hogy nagyon, na hát a múltkor is belefutottam, mert ilyen női szemszögből néztem az öltözéket, és azt mondtam, fiúk voltak itt az ink helyett, hogy blues, most megint majdnem belefutottam, mint a saját zsoldába. Nagyon elegánsak vagytok, ide akartam kiukadni, csak sikerült.
1: Igazodunk az érettségéhez.
0: Facebook oldalunkon és nem YouTube még. Csatornánkon mindig be lehet hozzánk nézni, a Petőfi Rádió ilyenkor ugye egy órában látványt is kínál, és ugye itt hozzá lehet szólni a műsorhoz, lehet kérdezni. Móni pedig nagy nehezen jött az SMS a két jókedvű bosszi lánytól, megtalálta a fehér cowboy kalapját, a Western Farmert és csizmáját, itt ropja ezerrel, úgyhogy megvan az ötödik pont, azt írják a bakancs listán, annó már elkezdték egyébként írni, ebből disznóvágás szerepek, az, hogy kenuval, mohácsra, busójárásra lecsorgunk, mert hogy engem is belevontak ebbe a projektbe, bortúra és balatoni hajókázás, és akkor most ez a kis buli itt veletek.
2: De egy koncertre is jön el.
0: Igen, na mindjárt részletezitek, hogy hol lehet iteket majd látni. Itt a Petőfin szívecskét is kaptatok közön. Már is folytatjuk az élő stúdió koncertet a The Riverside szólal.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
4: Ez a legújabb magyar zene.

0: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
1: A The Riverside Soul minden látható ma is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. A csapat az autentikus 40-es évekbeli bluegrass hangzást hozza el mindig ide a stúdióban, hiszen már ugye jártatok itt nálunk, és akkor is nagyon sokat beszélgettünk, például, hogy nemrég megtettetek 3000 kilométer, teljesült a nagy amerikai álom, Dallastól egészen Las Vegasig utaztatok, rengeteg élményt szereztetek, és erről kis úti filmet is készítettetek, ami az oldalaitokon megtalálható, és azon ugye elkészült az albumotok, úgyhogy most ezzel járjátok az országnak a városait, helyeit, merre lesztek?
2: Igen, Szentendrén leszünk, Székesfehérváron, Balatonszabadiban, az első Bluegrass Fesztiválon, és a jövő hónapban lesz egy nagyszabású budapesti koncert, ahol nagyon nagy előadó művészek lépnek fel még velünk, Ligrádi Péter, Pribojszki Mátyás, kik lesznek még, hogy segítsetek? Fasza Gábor, Turi Barni.
3: És még sokan mások.
2: És tulajdonképpen ott nem csak a bluegrassról fog szólni, hanem a rockabilly, a rock and roll, a country zene, tehát ott lesz például Andorai Péter, aki Elvis Presley-t énekel. Na, nem sorolom, majd meglátjátok az oldalunkon.
1: Ez akkor egy ilyen teljes időutazás, ami részt lehet majd venni.
2: Igen, és ebben a hónapban, májusban a Hot Jazz Band-del játszottunk nagyon sokat, és még játszunk is, külön közös dalunk is van Bényei Tamással, ő is szerepel a lemezen. When the Saints Go Marching In című dalt adjuk elő, ami egy ilyen afroamerikai, ilyen spirituális dal, és készítettünk a Jazz Bluegrass ötvözetét, tehát így beletettük ebbe a dalba.
1: Uh-huh. Mennyi munkálat volt e mögött?
2: Hát egy éve hát volt. Készítjük volt. Ezt a lemezt. Igazából tavaly márciusban volt, március 15-én volt, emlékszem, a felvétel, az első felvétel. Utána már majdnem azt gondoltuk, hogy meg is jelentetjük mindegyik dalt, de aztán valami félretettük, és jól tettük, mert például amit most előadtunk, a Meséld el, vagy ami most fog következni, az Amerikai Álom, ezek mostanában születtek, tehát február környékén, nem tudom, mikor írtad az Amerikai Álmat.
1: Hát ugye tavaly októberben voltatok Amerikában, tehát meg kellett érni ezeknek a történeteknek, amit ott átéltetek és megtapasztaltatok, úgyhogy mehetünk is akkor tovább? Halljuk ezt a bizonyos Amerikai Álom című dalt?
2: Halljuk meg.
1: Oké, élő stúdió koncert itt a Petőfin, ami látható is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon a The Riverside szólal.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, a The Riverside szólal. Ez volt az amerikai álom, egy kicsit visszatekintve arra a turnéra, amit tavaly októberben tettetek meg. 3000 kilométert utaztatok Dallastól egészen Las Vegasig, és rengeteg élményért titeket. Többek közt ez a dal is ugye ennek köszönhető, és egy ilyen road movie-t is készítettetek, ami az oldalaitokon megtalálható, érdemes megnézni. Azt írja Balú, hogy nagyon hangolni tényleg nem kell, elindul a zene, és ő is cowboynak érzi magát, két stukival az oldalán, egy lovon ülve, haladva a dupla billenő fajtos kocsma felé, közben az oszlopokon van itt feliratú tábla, kávé, így ezek jutnak eszébe, halva a dalokat, gratul egyébként a csapatnak. Én nekem még kicsit a mesék is eszembe jutottak, a bolondos dallamok, amikor a farkas kergette például a madarat, vagy a Tom és Jerry, ugye ott is sokszor lehet hallani ezt a fajta zenét, hát igen, kinek mi, ugye, ami eszébe jut. Egy biztos, hogy Amerikában, hogyha valaki jár, akkor az említett helyszíneket érdemes meglátogatni, és ezt a fajta világot egy kicsit jobban szemügyre venni. A stúdió koncert már is folytatódik tovább, ha szeretnél hozzászólni Facebook oldalunkon, illetve 0630303380-as számon teheted meg. Itt a The Riverside szól, és már is jön még egy dal.
1: Hajrá, magyarok! Stúdió

0: hazai zene, akkor Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Rengetegemnek sűrűjében tévutamat követem. Ha csak ezt látni, minek megállni, lábnyomaim temetem.

0: magyarok. Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban
1: a The Riverside Soul, akik az autentikus 40-es évebeli bluegrass hangzást hozzák el a stúdióba és a koncertekre is, amiből lesz bőven, ahogy ezt már nagyjából felvázoltátok az elmúlt percekben. Ugye a lemezbemutatótokkal járjátok most a városokat, és akkor mindjárt itt van a nyári szezon is.
2: Igen, leszünk a Lábatlan Blues Fesztiválon, június elején lesz egy ilyen rozé fesztivál, valami ilyesmi a Vajdahunyad váránál.
1: Nehéz lehet megjegyezni ezt a sok időpontot, de gondolom az oldalaitokon ezek folyamatosan
2: igen, van egy nagyon jó honlapunk, azt érdemes látogatni.
1: The Riverside Soul.
2: A The Riverside Soul.
1: És a kezedben szorongatod azt a CD-t, ami ugye most nemrég készült
2: az
1: el.
2: Első lemez.
1: Igen, a lemezetek.
2: Igen, itt a borítón látszik, hogy illetve ezt a borítót a Wisens National Parkba készítettük. Itt látszik, hogy Marci a nagybőgősünk, meg aki ismer minket, ő tudja, és a mai koncerten Petrovics Attila bőgőzött, a Nyughatatlan zenekar nagybőgőse, úgyhogy nagyon köszönjük neki, hogy megtanulta a dalokat. Egyébként szerdán meg Marci nagybőgőzött, helyettesítette Attilát egy Nyughatatlan koncerten.
1: Hát ilyen ez a zenei szakma, ugye? Kisegítitek egymást, ez jó.
2: Oda-vissza.
1: És milyen a kezedben tartani ezt az albumot?
2: Jó, nektek.
3: Utasd próbál. Milyen.
1: Na, wow. Mi? Könnyű.
3: Hát, nagyszerű érzés.
4: Én is hadd fogjam meg.
1: De jó. Az nagyon most ismergettem. Ez még nagyon friss tényleg nektek is. Hány dal szerepel rajta?
3: 14 dal szerepel rajta.
1: És ebből 4.
3: Ebből legalább...
1: Vagy 4 a feldolgozás? Hogy volt a feldolgozás?
2: 5 feldolgozás. 5 feldolgozás, 4 magyar nyelvű dal, és 10 angol nyelvű dal. A lemezen szerepel Bényei Tamás, a Hot Jazz Bandből, trombitál és éneken. Működik közre, vele mutatjuk be a lemezt tulajdonképpen, mert májusban végig velük turnézunk. A The River...
1: Igen, bocsánat.
2: Mi az, amit kérdeztél?
1: De én kicsit tovább akartam menni, hogy mi lesz a következő projekt, mert ugye, amint megvan például egy album, vagy megvan egy nagy koncert, akkor nem lehet annyira hátradőlni, és bele kényelmesedni ebbe, hanem már ugye előre kell tervezni, hogy jó, ez most oké, megvolt ez az állomás, ügyesek voltunk, de hogy mi lesz a folytatás?
4: Igen, most dolgozunk tovább, gyúrjuk ki még jobban ezt a bluegrass-t, és... Tehát az a célunk, hogy ezt Magyarországon ezt a műfajt itt ismertté tegyük valójában, mert elég kevésbé ismert a réteg zene ez a bluegrass, és ezzel fogunk tovább haladni a jövőben többek között.
2: Igen.
3: De vannak illetve, ötleteink is.
4: Igen.
2: Illetve a lemez címe a Spring Wind, ami a tavaszi szél. Hát a tavasz az nekem mindig az újjászületés szimbolizálta. A tavaszi szél a Tisza kormánynak a jelképe. Hát mi nem akartunk politikai állást foglalni ezzel a névválasztással, de nagyon örültünk a változásnak, és szerettünk volna részt venni ebben a rendszerváltásban, és ebben a kollektív érzésben, amit ez hozott. És hát én nagyon-nagyon bízom abban, hogy innentől kezdve egy embert, kultúrát támogató, szabadabb, korrupciómentes Magyarországon éltünk tovább.
1: Na hát végszóként is mondhatnám, hogy köszönjük, és mi lesz az utolsó dal, amit hallottunk tőletek?
2: A lemezen nem is tudom hanyadik dal, de ez már egy nagyon régi saját dal, a címe Soul Anthem.
1: Élő stúdiókoncert itt a Petőfin a The Riverside Soul-nal.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: The Riverside Soul élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, hasonló koncertélmények pedig hát szinte már is, mert hogy innen Szentendrére mentek.
1: Innen megyünk Szentendrére.
0: Aztán jönnek a további állomások, ugye, hogy hol és mikor lehet veletek találkozni a The Riverside Soul oldalán, közösségi felületein ez megtalálható. Egyébként a nyári szezonra egy jó hír, hogy kevesebb lesz állítólag az árvaszúnyog. Ez jó hír, azt hiszem, a szabadtéri koncerteknek, igen, és rendezvényeknek, mert tavaly ebből azért volt sok negatív élménye a zenészeknek. Köszönjük szépen az élő stúdió koncertet.
1: Mi is köszönjük, volt, és örültük, hogy itt lehettünk.
0: A 40-es évekbeli bluegrass hangzás reméljük most még többekhez eljutott. A folytatásban pedig valami egészen más, jön a Ladány Bene 27.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
3: Már 2 éve minden magyar.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Ünnepeljük ma együtt a család nemzetközi napját. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Borult esős hétvégénk lesz. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Íg a nyárfa erdő a Pest megyei Csemő közelében.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M0-ás autó déli szektorán a Kis-Tuna hídon az M1-es felé egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze. A 22-es kilométernél a legbelső sávot foglalja el a felborult jármű. Emiatt a torlódás már több kilométeres. Az ellenkező oldalon a bámészkodók okoznak szintén több kilométeres fennakadást. Ugyancsak az M0-ás autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a külső sávot lezárták, több mint 5 kilométeres a torlódás. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán a 42-es kilométernél a belső sávban dolgoznak. Itt több mint 3 kilométeres dugó alakult ki. És ismét zavartalan a határforgalom. Délelőtt informatikai probléma miatt kellett hosszabban várakozniuk az autósoknak az átkelők. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézi Dávid beruházási és köznevelési miniszterrel közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik. Befejezetlen épület nem marad. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita a közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. Kigyulladt egy nyárfa erdő a Pest megyei Csemő közelében. A tűz több hektáron ég és tanyákat is veszélyeztet. A helyszínre a ceglédi hivatásos tűzoltók mellett több önkéntes egység is kivonult. A Hajdú-Bihari nádudvarnál a nádas és az ajnövényzet kapott lángra. A tűz egy tanyát is érint. Az oltásban a püspökladányi, hajdúszoboszlói, karcagi és debreceni tűzoltók vesznek részt.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Estig többnyire napos idő várható, majd délnyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másod záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. A hajnali 8-13 fokról délutánra 11 és 20 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is borult esős, hűvös idő lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kettő után szép délutánt, jó időzítés, ez kell, ha útnak indulnál, záporok, zivatarok továbbra is bárhol kipattanhatnak, folyamatosan nyomon követjük az eseményeket itt a Petőfin, 0-30-30-30-380, ez az SMS és Viber számunk, balesetmentes közlekedés, jó rádiózás!
2: Itt egy újabb óra, kizárólag

0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Ma van a Tour de Hongrie, vagyis a magyar kerékpáros körverseny harmadik verseny napja, és hát az időjárás, az eső nem kíméli a versenyzőket. A mai szakasz Somogy, Baranya és Tolna megyéket érinti. Kaposvárról indultak, a 66-os főúton haladnak, és érintik Sásdót, Oroszlót, Magyarszéket, aztán jön Komló, amerre veszik az irányt, és Magyar 1, Kárász, Vékény, Szászvár, Máza útvonalon érnek át Tolna megyébe, és tartanak Bonyhádon át Szálkán keresztül Őcsény felé, és így érik el Szekszárd. A Szent István téren a befutó 5 óra körül várható, fokozott figyelemmel türelmesen vezess az érintett útvonalakon. Közben az M0-áson Dunaharaszti térségében a Kis-Duna hídon az M1-es felé kisterautó és kamion ütközött össze a 22-es kilométernél, igaz minden sáv járható, viszont az időközben kialakult több mint 6 kilométeres tolódás csak lassan oszlik fel. Az ellenkező oldalon pedig a bámészkodók okozzák a fennakadást és az erős forgalom, 8 kilométeres tolódásra kell készülni. Az M0-áson Diós térségében pedig az M1-es felé korábban ugye kigyulladt egy busz, a 8-as kilométernél a külső sávot tartják zárva, itt a tolódás az 5 kilométert haladta meg. 0-30-30-33-180, ez az elérhetőségünk, itt informál az továbbra is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: hírek az utakról.
1: Záporzivatar nehezítheti több helyen is a közlekedés, sok helyen esik például a Balatontól délre, ami a Tudóangli versenyzőinek sem kedvez. Kaposvár és Szekszárd között zajlik a mai harmadik versenynap 152 kilométeren, a környéken óvatosan, és egyébként az ország több részén Fóton is esik például, Gyöngyösen is éppen zivatar söpör végig. Vigyázz magadra, 0630303380, itt informálhatsz te is, ha valahol fennakadást észlelsz. Az M0-áson korábbi baleset okoz nehézséget, ugye 8-as kilométernél a külső sávot lezárták az M1-es felé, itt több kilométeres a torlódás, vigyázz az M6-oson Ivándárda felé a 34-es jelű Ráckereszt-Urácsi csomópont után pedig korábban kigyulladt egy személyautó a 34-es kilométernél, egy sávon lehet csak utazni.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.
0: Ez a legújabb

Petőfi Rádió minden magyar, a 47. magyar kerékpáros körverseny a Tour de Hongrie harmadik verseny napján éppen jelenleg is tart a futam. 152 kilométeren Kaposvárról egészen Szekszárdig megy a mostani táv, hát minden nap tartogat meglepetést a verseny. Az első bukás egy veszélytelenek tűnő útszakaszon történt, ott körülbelül 10 kerültek földre. Az első nap tegnap egy megrémült őz ugrott a mezőny elé, szó szerint átcsúszva a kerékpárosok előtt, de szerencsére senkinek sem esett bántódása. Ma pedig a zápor, zivatar az, ami megnehezíti a biciklisek helyzetét. Az M4 Sport, illetve az M4sport.hu folyamatosan élőben közvetíti a kerékpáros körversenyt, úgyhogy mindent figyelemmel követhetsz. A 0-30-30-30-380 a számunkon folyamatosan lehet informálni a közlekedési helyzetről, ha valahol fennakadást észlelsz, jelezd, hogy továbbítsuk az úton lévőknek. És ahogy nézzük, most már azért nagyon-nagyon közelít a nyár, sok fesztivál vár ránk az idén is, és egy-egy fesztiválnak olyan himnuszai születtek az elmúlt években, amire bizony jó visszaemlékezni, ilyen például a mostani is. Lehet hangosítani a Random Trip és a Zene Banded.

0: Petőfi Rádió, minden magyar a Quimbim elhozta a délután 3 órát, Vörös Domonkos már is mondja a legfrissebb híreket, majd folytatjuk. Ádám keres Évát a Zanzibár dalában. Jön egy kis részlet, aztán ezzel folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Borult esős hétvégénk lesz. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Veterán autó találkozó lesz a hétvégén Balatonfüreden.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M0-as autó déli szektorán a Késduna-hídon az M1-es felé egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze. A 22-es kilométernél a legbelső sávot foglalja el a felborult járműje miatt a torlódás már több kilométeres. Az ellenkező oldalon pedig a bámészkodók okoznak szintén több kilométeres fennakadást. Ugyancsak az M0-as autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a külső sávot lezárták, itt is több mint 5 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont és közölte, Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik. Befejezetlen épület nem marad. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyuma állomáson tegnap kisiklott vonat, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Békés Intercity-ben nem volt baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. A balesetben egy ember súlyosan, egy másik könnyebben sérült meg. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autósereg szemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen veterán, vintage, klasszik és youngtimer járműveket láthat a közönség. Az esemény mai felvezető programja az ötvös csöpi játékos nyomozós autóstúra, ami a legendás Bújtor filmek előtt tiszteleg.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszidórától hallják. Szerződést hosszabbította Bognár Györgyel a labdarúgó NB1-ben szereplő Paks vezetőedzőjével, így a következő szezonban is ő irányítja a tolnai együttest. A 64 éves szakember szerződése eredetileg júniusban járt volna le, ezt toldották meg most a felek egy évvel. Bognár György, aki eddig 213 mérkőzésen ült a paksi kispadon, az előző két idényben magyar kupát nyert, a bajnokságban pedig előbb ezüst, majd bronzérmet szerzett a csapattal. És ha a tolnaiak holnap legyőzik a Diósgyőrt, akkor egymás után harmadszor is a dobogón zárnak majd. A hétvégén az is eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben. Az éllovas Eto Kisvárdán lép pályára, a második helyen álló Ferencváros pedig a Zalaegerszeget fogadja. Egyaránt holnap 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya egy pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud több pontot gyűjteni holnap, akkor elbukja a bajnokságot. Előtte azonban már ma elkezdődik a 33. utolsó forduló a Fizligában. 3:46-tól a Nyíregyháza a Kazincbarcikát, míg 20 órától a Puskás Akadémia az MTK-t fogadja. A találkozókat a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Ezek voltak a sporthírek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap többnyire erősen felhős vagy borult idő lesz, sokfelé várható záporzivatar, többfelé jelentős mennyiségű eső lesz. A szél fokozatosan megerősödik, este felé a Dunántúlon viharossá fokozódik. A hajnali 8-13 fokról 11 és 24 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A Dunántúlon lesz a leghűvösebb, a keleti ország részben pedig a legmelegebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délnyugatról észak-kelet felé tartanak a viharfelhők, 0-30-30-30-380, ahol éppen tavaly most mi a helyzet, jelez nekünk. Közlekedési híreket is várunk, és változatos magyar zenei kínálat lesz veled a továbbiakban is. Itt a Petőfi.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

Pardon el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

Petőfi Rádió, minden magyar. Ma van az Állat és Növény Szeretet Napja Magyarországon, aminek célja ugye a felelős állattartás, a környezettudatosság és a természetvédelem fontosságának hangsúlyozása. A jeles napot még először 94-ben rendezték meg a Fővárosi Állat és Növénykert kezdeményezésére, és a jeles nap kapcsán az idei szezonban áprilistól egészen novemberig számos más tematikus programmal is várják a látogatókat. Ehhez kapcsolódóan pedig szinte egyhangulag az Európai Parlament elfogadta az első kifejezetten kutyákra és macskákra vonatkozó átfogó uniós állatvédelmi jogszabálytervezetet. Ebbe a kötelező csippezés és egységes regisztráció is beletartozik, illetve az irányelv drasztikusan fellép a felelőtlen szaporítás és az állatkínzás ellen. Szigorúan betiltják a beltenyészetet és az olyan extrém tenyésztést, ahol a túlzó anatómiai jellemzők, például a túlzottan nyomott orr, mert az állat egészségét veszélyeztetik. Végleges tilalommal elsik továbbá a kedvencek verseny miatti megcsonkintása, további az orvosi eseteket leszámítva tilos lesz a tartós láncra verés és kikötés.

0: magyar zenét játszó Petőfi Rádióban hallottad először.
1: Minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió. Ez a legújabb magyar zene.
2: Neked

Petőfi Rádió minden magyar. Világsztárokból nincs hiány ebben az évben sem itt Magyarországon. Hamarosan újabb legenda látogat majd hozzánk. Minden idők egyik legismertebb kosárlabdázója. A négyszeres NBA bajnok, aki elsősorban Los Angeles Lakers és a Miami Heat játékosaként írta be magát a sporttörténelembe. Visszavonulása után is aktív maradt a nyilvánosság előtt, igaz nem sportkarrierjével. Az elektronikus színtér egyik legismertebb előadója lett, és egy különleges DJ szettel érkezik hamarosan, Shaquille O'Neal. Az a jó, hogy bármilyen tömegben könnyű ott kiszúrni, hiszen 216 cm magas. Egészen új dollárát ismerhetjük meg, tehát hamarosan itt a Petőfi, most pedig a Balkán VIP-je a folytatás.

Petőfi Rádió minden magyarra. Családok nemzetközi napja, illetve az állat és növény szeretet napja ma van Magyarországon, és egyben a nejlonharisnya nap nemzetközileg. Tökéletes alkalom tehát arra, hogy megünnepeljük ezt a ruhatárban nélkülözhetetlen darabot, ami fontos szerepet játszott egyébként a divatiparban, hiszen eredetileg királyok és nemesek viselték, később aztán a nők azért, mert hogy nem volt illendő ugye fedetlen lábakkal lenni. A nők többsége

0: azt gondolom, ma sem utasít vissza egy szép harisnyát, úgyhogy ha valakit szeretnél egy picit boldoggá tenni, egy picit meglepni, akkor lehet ez is például egy szempont a mai nap folyamán. Ha már fagyizni úgyse nagyon lehet itt az időjárás miatt, bár jönnek, mennek a felhők, a záporok, zivatarok, itt ott kisüt a nap, van, ahol bőven szükség van az esernyőkre. Na 0630303380 a számon írhatod meg, hogy te például hogy időzítesz a hazafelé útnál. A jó időzítés, az szerintem ma a legfontosabb. Nézd a radart, mi is folyamatosan említjük, hol és mi vár rád például a közlekedésben. Ha ezben tudsz segíteni, 0630303380 a számunk, várjuk az SMS-eket és Viber üzeneteket.
1: Még néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz vagyok, nem én.

0: Petőfi Rádió, minden magyar percek múlva pedig 4 óra, hogy ideje felpörögni. Szikora Tomi vár a Petőfi csúcsban ma is játékkal és kívánság műsorral. 0-30-30-33-180 változatlanul ez az elérhetőségünk, ha SMS-t vagy Viberüzit küldenél. Kata búcsúzik, kellemes hétvégét. Mindjárt itt van Rácz Gergő és Orsovai Reni is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerényke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Borult esős hétvégénk lesz. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Elvontatták a Gyoma Endrődnél tegnap kisiklott vasúti kocsikat.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M0-as autó déli szektorán Dunaharaszti térségében a Kisduna hídon az M1-es felé egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze. A 22-es kilométernél már minden sáv járható, de az időközben kialakult több mint 6 kilométeres torlódás, csak lassan oszlik fel. Az ellenkező oldalon pedig a bámészkodók és az erős forgalom miatt alakult ki 8 kilométeres torlódás. Az M6-os autópályán Ivándárda felé a 34-es jelű Ráckeresztúr Ercsi csomópont után kigyulladt egy személyautó. A 34-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Ha ki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. Visszaemelték a sínre és elvontatták a Gyoma Endrődnél tegnap kisiklott vasúti kocsikat. Ezt a MÁV vezérigazgatója jelentette be a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a szakemberek azt vizsgálják, mikor adhatják vissza a sérült pályát a forgalomnak, és mennyi időre lesz szükség a teljes helyreállításhoz. Hozzátette, a sérült járművek elvontatása után a balesetben nem érintett vágány járhatóvá vált. A vonatok a teljes vonalon közlekednek Budapest és Lőkösháza között, de késések még előfordulnak.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap többnyire erősen felhős vagy borult idő lesz, sokfelé várható záporzivatar, többfelé jelentős mennyiségű eső lesz. A szél fokozatosan megerősödik, este felé a Dunántúlon viharossá fokozódik. A hajnali 8-13 fokról 11 és 24 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A Dunántúlon lesz a leghűvösebb, a keleti ország részben pedig a legmelegebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Péntek délután 4 óra van. Mondhatom azt, hogy hivatalosan is vége a munkahétnek, és kezdődik a hétvége? Mondhatom. Számíthatsz rám. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. Nyereményjátékot indítok nem sokára. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Gyere velem.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Ha azt mondom, hogy péntek délután, akkor ez többet mond mindennél, mert óriási a forgalom. Az M0-áson Diós térségében az M1-es felé kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél le van zárva a külső sáv. A torlódás több mint 5 kilométeres. Mindez tehát az M0-áson, az M1-es felé, Diós térségében a 8-as kilométernél. Az M6-oson Ivándárda felé a 34-es jelű Ráckeresztúr Elcsi csomópont után kigyulladt egy személyautó. Itt a 34-es kilométernél csak egy sávon megy a forgalom. Mindez tehát az M6-oson a 34-es kilométernél Ivándárda felé. És a pénteki csúcsforgalom a fővárosban, valamint az agglomerációban is óriási, több helyen fennakadásra, araszolásra kell készülni, és rendkívül erős a forgalom az 51-es főúton, a Dunavarsányi ipari partnál, valamint Sziget-Szent Miklós, Sziget-Halom, Taksony és Dunaharaszti alsóbrendű útjain is. Kitartás, várom a további közlekedési infókat, dolgozunk össze, adj helyzetjelentést Dabasról, Oroszlányból, Sárospatakról, hívd most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: Időjárás fronton pedig óriási a kettősség. Gyulán felhős az idő, de füllett idő van 25 fokkal. A Balaton térségében pedig esik az eső, és ott csupán 10-13 fokot mérhetünk. Várom az információkat az egész országból. Most a Gipó Cirkusz és Szilotta Jennifer közös dala közben elkísér az úton a gyerekicsi.

0: szépen, s azon túl is még.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Jó leső zenék a péntek délutánban. Ráadásul valamelyik zene nyereményt hoz, nyereményt ér. Petőfi Rádiós ajándékokat megsugom. Hamarosan jön az óra nyerő zenéje. Figyeld a zenék közötti felhívást. Amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor indul a játék. Várom, hogy írj a 06 30 30 30 380-ra. Írd meg, hogy melyik az óra előadója és a szám címe. Ha pedig gyors vagy, első vagy, visszahívlak egy Petőfi Rádió szlogenért cserébe. Tiéd lehet egy ajándékcsomagunk, amely bögrét, kulacsot, nyakpaszt, Petőfi Rádiós bevásárlótáskát tartalmaz. Igen, ilyen egyszerű, fülej, a játék pár pillanat és indul!

0: rádióban minden magyar. Ez a zene pedig az óra nyerős lágere volt, valakinek tehát egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot érhet. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a 0630303380-on SMS-ben, mi pedig a gyorsaságot jutalmazzuk, az első üzenet küldőt. Néhány pillanat és visszahívom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Átvezetlek a hétvégébe, éppen ezért a Petőfi Rádióban folyamatosan informálunk téged a közlekedésről 20 percenként. Az M0-áson Diós térségében az M1-es felé kigyulladt egy busz a 8-as kilométernél, le van zárva a külső sáv és több mint 5 kilométeres dugó várható. Mindez tehát az M0-áson Diós térségében az M1-es felé vezet oldalon a 8-as kilométernél. Az M6-oson kigyulladt egy személyautó a 34-es jelű Ráckeresztúr Elcsi csomópont után. Éppen ezért egy sávot lezártak, mindez a határ felé vezető oldalon, az M6-oson a 34-es kilométernél. És rendkívül erős forgalomban az 51-esen, Szigethalom, Sziget-Szentmiklós, Taksony, Dunaharaszti térségében, valamint az M1-es autópályán a főváros felé, főként Biatorbágynál. Várom a további közlekedési infokat, a legfrissebb helyzetjelentéseket Abátszalókról, Mezőhegyesről, Tamásiból. Hívj 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. 16:42-kor játékot indítottunk. Így már is kiderül, hogy ki volt a legelső üzenetküldő, aki megkapja az esélyt a nyereményért, ami nem más, mint egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag.
1: Igen, tessék.
0: Hello, szia, itt a Petőfi Rádió, Szikora Tamás vagyok.
1: Orsi Zoltán vagyok, tessék.
0: Szia Zoltán. Tudod, hogy miért hívlak?
1: Hát gondolom, nyertem.
0: Még nem nyertél, de bent vagy a játékban, mert hogy mindenkit megelőztél, és te küldted nekünk elsőként az óra előadóját és a szám címét.
1: Tehát, hogy jó cím, meg bubonánc.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogennyét tudod?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Magabiztosan mondtad ezt, ugye?
1: Én nagyon magabiztosan mondtam.
0: Na hát, akkor én pedig magabiztosan gratulálok neked, mert ma délután te nyertél. Bögre, kulacs, nyakpassz és Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez tartalmazza a meglepetésed.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hol hallgatsz minket? Az ország melyik részén vagy?
1: Pest megyei, Szarán hallgatlak benne az egész.
0: Nagyon köszi, hogy akkor ott is velünk vagy. Kívánunk neked kellemes hétvégét, és akkor a következő dallal is megajándékozunk téged. Mindjárt a Karzon Kóma és az Egyszerűen semmi sem egyszerű. Ez a szám fog neked következni.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És bízom benne, hogy mindenkinek megjött a játék kedve. Szerez esélyt jövő héten is minden munkanap délután 4 és 5 között.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ajándék pusodnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
3: A hólyagrák hazánkban az 5. leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
2: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
4: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Van az a pillanat, amikor azt mondjuk, hogy na jó, oké, ez majd jövő héten ráér. És az a pillanat most van, mert péntek délután 5 óra lesz, munka után pedig haza kísérlek, és átvezetlek a hétvégébe, mindjárt Odett Dalával. Itt a...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk, erősítsük meg közösen. Ünnepeljük ma együtt a család nemzetközi napját. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
6: Úgy is tett.
7: Szevasz, tavasz, hello front row. Viszlát, bolhák és kullancsok. A front row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Borult esős hétvégénk lesz. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Veterán autó találkozó lesz a hétvégén Balatonfüreden.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Biatorbágynál szakaszos lassulás, időnként torlódás tapasztalható. Sokan haladnak az M0-as autóúton is, így a főbb csomópontoknál mindkét oldalon lassabb haladásra kell készülni. Rendkívül erős a forgalom az 51-es főúton a Dunavarsányi Ipari Parknál, valamint Szigethalom, Szigetszentmiklós, Taksony és Dunaharaszti alsóbrendű útjain. A több kilométeres dugóban lényegesen hosszabb menet időre kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
11: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont és közölte, Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. Az alapítvány kormányzati támogatásának megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése is, jelentette ki a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán. Rétvári Bence azt mondta, ezzel meghiúsult 25 nemzetközileg elismert és 50 kiemelkedően tehetséges szakember versenyképes kutatási környezete. Hozzátette, az alapítvány kuratóriumában 4 Nobel-díjas tudós van, de Magyar Péter a tudományos teljesítményüket elégtelennek ítélte. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autósereg szemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen veterán, vintage, klasszik és youngtimer járműveket láthat a közönség. Az esemény mai felvezető programja az ötvös csöpi játékos, nyomozós autós túra, amely a legendás Bújtor filmek előtt tiszteleg.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Holnap többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, sokfelé lesznek záporok, zivatarok, többfelé jelentős mennyiségű esőre kell számítani. A szél fokozatosan megerősödik, este felé a Dunántúlon viharossá fokozódik. A hajnali 8-13 fokról 11 és 24 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A Dunántúlon lesz a leghűvösebb, a keleti ország részben pedig a legmelegebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek délután 5 órakor, ilyenkor már tényleg minden út a hétvégébe vezet, és indokolatlanul is boldogok vagyunk. Számíthatsz rám a folytatásban is, lazuljunk együtt. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Odett, van az a pillanat, elsőként ez diktálja az ütemet.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Együtt vezetünk, együtt utazunk az ország nyugati részén, esőben, még az ország keleti részén, akár napsütésben is, mert Békés Csaba Gyula környékén még most is 24-25 fok van, és kicsit felhős az idő. Várom a közlekedési infokat, és mondom is ezeket. 2-3 kilométeres dugóban az M0-áson, Diós térségében, az M1-es felé vezető oldalon. Egy korábban kigyulladt busz műszaki mentését végzik a 8-as kilométernél, így csak egy sávjárató. Mindez tehát Diós térségében, az M0-áson, az M1-es felé. Az M6-oson Ivándárda felé a 34-es kilométernél korábban kigyulladt egy személyautó, itt a forgalom csak egy sávon megy, mindez tehát az M6-oson a határ felé a 34-es kilométernél, és rendkívül erős a forgalom például az 51-es főúton, Szigethalom, Sziget-Szent Miklós, Taksony, Dunaharaszti alsóbrendű útjain, valamint az M1-esen Budapest felé főként Biatorbágy térségében. Az egész országból várom a közlekedési infokat, dolgozzunk össze, adj hírt Szentesről, Nyírtelekről, Lovasberényből, hívj 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Három hét és itt a nyár mögöttünk, Pixa és a Balatoni nyár a Petőfi Rádióban, minden magyar. Ha már az idő nem olyan, legalább a kedvünk legyen jó. Időjárás fronton eléggé ketté szakadt az ország, nyugaton szinte mindenhol esik az eső, 12-14 fok van, ellenben például keleten Szentesen 22 fok van, Békés Csaba Gyula környékén 24-25, kicsit füllett meleg ott az időjárás. A hétvégén holnap és holnap után mindenhová megérkezik a csapadék az előrejelzések szerint. Nem is kevés, holnap 25 mm így országos átlagban, vasárnap pedig 10. Ez vár ránk tehát a hétvégén, inkább maradjunk a mozinál, vagy a benti összeülős házi buliknál. Erre hangolódunk Nagy Bogi és Dezs dalával, itt a Jól leszek újra!
1: Ez

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 061-759-6060, ez a telefonszám. Csörgünk.
1: Üdvözöllek, Tótné vagyok Szentesről. Most szólítottál föl, hogy Szentes időjárásra is kíváncsi vagy.
0: Igen, igen. Meg közlekedési infokra is, de időjárásra is, mindenre.
1: Hát én gyalog sétálok minden nap, és benneteket hallgatlak, és most ez annyira megütötte a Szentes a fülemet, úgyhogy közlekedésnél itt jönnek-mennek az autók itt a városban. Nem láttam, hála Jóistennek, a parambolt, de be van borulva az ég. Nem esik az eső, de hát azt írja, hogy egy-két óra múlva talán fog esni.
0: Mi lesz a hétvégi programod? Azt még elárulod nekünk?
1: Most a hétvégi programom az nem különösebb, itthon vagyok, de jövő hétvégéről nagyon dicsekednék. Az egyik lányom szobrászművész Pécsettél, és egy monumentális szobrát fogják felavatni Pécsett.
0: Wow! Úgyhogy, és milyen szobrot készített?
1: Hát ez mostan bronzból készült, ez a szobor, és az Orvostudományi Egyetem előtt lesz felállítva. Ott volt professzor, és annak tiszteletére készítette, és jövő héten pénteken 12 órakor lesz az avatás.
0: A lányod nevét elárulod?
1: Dr. Tóth Zsuzsa.
0: Na hát akkor gratulálunk neki! Óriási gratuláció!
1: Ott van itt az egyetemen Pécsett, és van három csodálatos unokám, ott Pécsett, másik két unokám Egerbe, úgyhogy mindenemet elmondtam itt, hogy hirtelen neked.
0: Nagyon örülök, hogy velünk vagy, és hogy minket hallgatsz, és a séta közben is a Petőfi Rádió szól nálad. Én pedig a következő zenével meglepek, jó?
1: Köszönöm, hogy felvetted.
0: Én köszönöm, szia! Radics Gigi és Bari Laci érkezik egy dalban a Petőfi Rádióban. Ez az Emlék, pontosan 17:42-kor. Nálunk így indul a hétvége.

0: friss hírek az utakról.
1: A pénteki csúcsforgalomban is együtt vezetünk, együtt araszolunk, és a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk a közlekedésről. A legutóbbi hírek szerint az M0-áson Diós térségében az M1-es felé kigyulladt egy busz, a műszaki mentés még most is tart, így a 8-as kilométernél csak egy sávjárató, nagyjából 5 kilométeres a torlódás az M0-áson Diós térségében az M1-es felé vezető oldalon, a 8-as kilométer előtt. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, főként Biatorbágy térségében. Az M3-ason pedig több helyen burkolat felújítást végeznek, például Mogyoród, valamint az M31-es autópálya között a 27-es, valamint a 19-es kilométernél, és Gyöngyös térségében pedig sáv elhúzással terelik.

0: forgalmat a 65-ös, valamint a 69-es kilométer között. Számítok a további közlekedési infokra, dolgozzunk össze egy helyzetjelentést Örkényből, Poroszlóról, Csongrádról, hívj 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: Most itt egy dal, amelyre garantálom, hogy jól esik majd vezetni, autózni. Ez a szám arról szól, hogy milyen érzés fiatalon szerelmesnek lenni. Young

0: Petőfi Rádió minden magyar. Május 15-e, Szonya és Zsófia névnapja. Köszöntsük fel az ünnepelteket egy zenével. Hétkor indul a kívánságműsor, lebb meg a kollégád, a legjobb barátnőd egy dallal. Írj 0-30-30-30-380. Addig is a folytatás, mindjárt a Kompakt Diszkóé. Itt a hősökkel közöktől a minden rendben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 0630 30 30 380
1: as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
3: Minden hétköznap 19 órától itt,
2: a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
2: Magyarországon van egy műsor.
3: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
3: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
4: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
3: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
3: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
6: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiappban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és július 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
3: Ez a Petőfi Rádió.
7: Borult esős hétvégénk lesz. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Veterán autó találkozó lesz a hétvégén Balatonfüreden.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé 60 térségében két személyautó ütközött össze. Az 57-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás már több kilométeres. Az M0-as autó déli szektorán Diósdnál az M1-es autópálya felé egy korábban kigyulladt busz műszaki mentését végzik. A 8-as kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Sokan haladnak az M0-as autóúton, így a főbb csomópontoknál mindkét oldalon lassabb haladásra kell számítani. A péntek délutáni csúcsban a budapesti agglomerációban lehet fennakadásra, helyenként araszolásra készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte azt is, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. Az alapítvány kormányzati támogatásának megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése is, jelentette ki a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán. Rétvári Bence azt mondta, ezzel meghiúsult 25 nemzetközileg elismert és 50 kiemelkedően tehetséges szakember versenyképes kutatási környezete. Hozzátette, az alapítvány a alapítvány kuratóriumában 4 Nobel-díjas tudós van, de Magyar Péter a tudományos teljesítményüket elégtelennek ítélte. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autósereg szemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen veterán, vintage, klasszik és youngtimer járműveket láthat a közönség. Az esemény mai felvezető programja az ötvös csöpi játékos, nyomozós autóstúra, ami a legendás Bújtor filmek előtt tiszteleg.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, sok felé lesznek záporok, zivatarok, többfelé jelentős mennyiségű esőre kell számítani. A szél fokozatosan megerősödik, este felé a Dunántúlon viharossá fokozódik. A hajnali 8-13 fokról 11 és 24 fok közé melegszik a levegő. A Dunántúlon lesz a leghűvösebb, a keleti ország részben pedig a legmelegebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
3: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek este 6 órakor már nem kell úgy tenni, mint ha dolgoznál. Indulhat a hétvége, számíthatsz rám. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. A Halott Pénz, Szakács Gergő és a Zaporozsesz tuti jönnek ebben az órában, a kezdésben pedig a Kompakt Diszkó és a Hősök egy dalban. Minden rendben?
3: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenét.

0: Friss hírek az utakról.
1: Sokan utazunk együtt, az M3-ason baleset van 60 térségében a Vásáros-Namin felé vezető oldalon. Két autó ütközött össze az 57-es kilométernél. A belső sávot lezárták, nagyjából 2-3 kilométeres a dugó ebben a másodpercben. Mindez tehát 60 térségében az M3-ason Vásáros-Namin felé az 57-es kilométernél, de várom a még frissebb infokat. Az M1-esen az erős forgalom most is aktuális, főként a főváros felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében kell lassabb haladásra készülnöd. Ha személyautóba közlekedsz, akkor érdemes inkább az átterelt belső sávot választanod, ott egy fokkal dinamikusabb a közlekedés. De hogy hol mi a szitu? Például Kecskemét térségében, Nyíregyházán vagy Várpalotán, várom az információkat az egész országból. Hívj 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: A zenék útját pedig Bájolex aktuális sikerével folytatjuk. A dal, amire nagyon sokan kommentelték azt a YouTube-on, hogy ennek a zenének irodalomkönyvekben lenne a helye. Jó a szöveg, ez a Priluki.

Az elmúlt napokban több helyen olvastam, és nagyon sok helyen beszédtéma volt, hogy medvét láttak. Romániában is, bár ott tragédiáról is szóltak a hírek, itthon Magyarországon pedig az Aggteleki Nemzeti Park tájékoztatása szerint néhány nappal ezelőtt barna medvét észleltek Égerszög külterületén. És hát én is szeretek túrázni, és nem szívesen találkoznék egy medvével, de hogyha megpillantjuk, akkor mégis mit tegyünk? Na, ennek jártam most utána, és azt írják a legtöbb oldalon, hogyha nem vett minket észre, akkor csendben hátráljunk meg, és minél nagyobb körben kerüljük ki. Ne fordítsunk hátat neki, és ne is fussunk el, mert bármilyen hihetetlen, a medve akár 40 km/h is tud futni, tehát lazán utolér. És hogyha észrevett minket, akkor lassan emeljük a karunkat a fejünk fölé, és halkan beszéljünk, énekeljünk, fütyörészünk azért, hogy emberként azonosítson minket. Húha, hát mondjuk ilyen helyzetben nem biztos, hogy eszembe jutna, hogy énekeljek, fütyörészek, de gondoltam, jó, hogyha tudunk erről. Ha neked volt már valami hasonló szituációd, akkor oszd meg velünk SMS-ben, Viberen vagy csörögje 061 759 60 60.

0: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Elkísérünk kilométerről kilométerre, átvezetünk a hétvégébe, és folyamatosan informálunk téged a közlekedésről a Petőfi Rádióban. Baleset van az M3-ason 60 térségében, a Vásáros-Namén felé vezető oldalon. Két autó ütközött össze az 56-os kilométernél, le van zárva a belső sáv, és 2-3 kilométeres a torlódás. Baleset tehát az M3-ason 60-nál, Vásáros-Namén felé az 56-os kilométernél, a torlódás pedig 2-3 kilométer. Az M1-esen is erős forgalom tapasztalható Budapest felé, főként Biatorbágy térségében van lassulás. Az M7-esen pedig a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, így az 50-es, valamint a 60-as kilométer között várható forgalomkorlátozás. Számítok a további információkra, még frissebb helyzetjelentésekre. Békésről, Nagykállóból, Vácról hívj 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Ha pedig van ötleted, hogy mit hallgatnál vezetés közben, akkor azt is várom, hiszen 7 órakor indul a Petőfi Rádió kívánság műsora. Add le a rendelésed már most a Brain sikere közben. Emelünk a fordulatszámon. Time is now, itt a

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Héttől kívánság műsor, tehát mondd meg te, hogy a következő magyar dal kinek szóljon. Levi például Erdélyből csatlakozott hozzánk, hogy ma van a 38. születésnapja, így az első dallal őt lepjük meg. Kedves Levi, sokat és boldogat! A Balkán Fanatik sikere mindjárt a tiéd!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 0630 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
1: A Petőfi Rádióban. A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Borult esős hétvégénk lesz. Újabb biztonsági üzemanyag készletet szabadít fel a kormány. Veterán autó találkozó lesz a hétvégén Balatonfüreden.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Biatorbágy térségében szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható. Sokan haladnak az M0-as autóúton is, így a főbb csomópontoknál mindkét oldalon lassabb haladásra kell számítani. A péntek délutáni csúcsban a budapesti agglomerációban lehet fennakadásra, helyenként araszolásra készülni. És rendkívül erős a forgalom az 51-es főúton a Dunavarsányi Ipari Parknál, valamint Szigethalom, Szent Miklós, Taksony és Dunaharaszti alsóbrendű útjain. A több kilométeres dugóban lényegesen hosszabb menetidőre kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: A kormány 575 millió liter üzemanyagot, nagyrészt gázolajat szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Korábban a Tisza kormány ígéretet tett arra, hogy fenntartja a védett árat, amelyet még az Orbán kormány vezetett be idén március 9-én. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autósereg szemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen veterán, vintage, klasszik és youngtimer járműveket láthat a közönség. Az esemény mai felvezető programja az ötvös csöpi játékos, nyomozós autós túra, amely a legendás Bújtor filmek előtt tiszteleg.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. A hétvégén eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben. Az éllovas Eto Kisvárdán lép pályára, a második helyen álló Ferencváros pedig a Zalaegerszeget fogadja, egyaránt holnap 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya egy pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud pontot gyűjteni holnap, akkor elbukja a bajnokságot. Szerződést hosszabbítottak Bognár Györggyel a labdarúgó NB1-ben szereplő Paks vezetőedzőjével, így a következő szezonban is ő irányítja a tolnai együttest. A 64 éves szakember szerződése eredetileg júniusban járt volna le, ezt toldották meg a felek egy évvel. Bognár György, aki eddig 213 mérkőzésen ült a paksi kispadon, az előző két idényben magyar kupát nyert, a bajnokságban pedig előbb ezüst, majd bronzérmet szerzett a csapattal, és ha a tolnaiak holnap legyőzik a Diós Győrt, akkor egymás után harmadszor is a dobogón zárnak majd. A Kis Ágnes és Nagy Bianca kenupáros 500 méteren győzött, a Nádas Bence, Fudor Bence, Kruc Levente és Tutka Sándor alkotta kajak négyesünk, ezüstérmes lett a Brandenburgi Kajakkenu Világkupa verseny pénteki verseny napján. A Szegeden elért negyedik helyét követően ismét A-döntőbe jutott az U23-asokból álló női kajak négyesünk, Kiskó Réka, Szegedi Alina, Tecsi Dorina és Mészáros Anna újfent remekelt, a kínaiak, a spanyolok és a németek mögött Németországban is a negyedik helyen ért célba. Ezek voltak a sporthírek.
1: Pet Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. Sok felé lesz zápor, zivatar, többfelé jelentős mennyiségű esőre kell számítani. A szél fokozatosan megerősödik, este felé a Dunántúlon viharossá fokozódik. A hajnali 8-13 fokról 11 és 24 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A Dunántúlon lesz a leghűvösebb, a keleti ország részben pedig a legmelegebb. Budapest térségében 17 fok körül alakulnak a maximumok. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek este 7 után tér a főszerep, kezdődik az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban. Itt vagyok, szolgálatra jelentkezem. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, várom, hogy hívj 061-759-6060, vagy küldj SMS-t, ingyenes Viber üzenetet.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Folyamatos a csörgés, én pedig veszem fel a rendeléseket.
3: Halló, szia Tamás, János vagyok, Kiskörösről.
2: Szia, hallgatlak, te következel.
3: Szia, hát készülünk a Rétes Fesztiválra, és hát nagy vendégsereg lesz nálunk, ugyanis jönnek a gyerekeim, lányom Bécsből, fiam Győrből, és az unokatesómék Kaposvárról.
2: Hú, hát akkor ez nagyobb, mint egy foci csapat.
3: Igen, és gyakorlatilag készülnek a finom ételek, tolnai halászlé, töltött káposzta, és a párom által készített sült kacsacomb, páró filakáposztával.
2: Össze is futott a nyál a számba. Na és a desszertekről is beszéljünk, ha már a Korétes Fesztivált emlegetsz.
3: Kérlek szépen, nagyon sokféle van. A különleges Rétes, hát ugye az alap az ugye a túrós, mindenféle meggyes, mákos, de vannak különlegesek, ugye a káposztás, sós túrós.
2: Meg mondjuk pisztáciás túrós. Rétes, azt szerinted milyen? Pisztácia krémes rétes?
3: Igen, az is olyan is lesz.
2: Egy olyanra benevezni.
3: Nagyon sok jól. Mindenkinek ajánlom a programokat, már nagyon jó programok lesznek, ha már egy picit esik az eső, és rossz időt ígérnek. Itt már sajnos esik, de igazából vannak sátrak, úgyhogy meg a hangulat az mindenféleképpen majd kárpótolja.
2: Így van, meg a jó kaják. Ettől több nem is kell.
3: Kaják, úgyhogy...
2: És akkor most a készülődés közben meglepetünk titeket egy zenével?
3: Hát, nagyon köszönjük.
2: Érezzétek jól magatokat a hétvégén, és köszönöm, hogy hívtál.
3: Köszi, szia Tamás.
2: Tiétek most a friss kedvenceink közül ez a dal, Quimby láthatatlanul.
4: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
5: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 19:26, rengetegen együtt vagyunk, nem csak a rádióban, hanem TikTok live-ot is indítottam, szóval betekinthetsz hozzám a stúdióba, a Petőfi Rádió stúdiónéven neveztem el a live-ot. Rengetegen csatlakoztak hozzánk az első között, például József Újszentmargitáról, Melinda és Márk Polgáról, Timi Martfűről, Répce Szemeréről, Gergely, Bence Szentesről írt nekünk, Klaudiát köszöntjük Sükösdről, Marika pedig Németországból csatlakozott hozzánk. Üdv mindenkinek, nem csak a rádióban, hanem a TikTokon. Bence rajtunk keresztül szeretné meglepni a párját, Fruzsit, a születésnapod alkalmából. Éppen együtt kocsikáztok hazafelé. Ez egy SMS üzenet volt. Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. Jude Law, Leo Frak és a Lej. Ez már bekészítve az ünnepelnek. Balázs Meritának szeretné címezni a következő számot. Ez a TikTokon jött egy kommentben. Berti buszvezető a volánnál. Ő most éppen szabadnapos, pihenőzés közben nézi a TikTok live-unkat és hallgatja a kívánságműsort, és a volánbuszos kollégáinak szeretné címezni a következő számot. Oké, rendelés felvéve, mindjárt a tiétek a dal. Itt egy SMS. Kis Emilitől Kaposváról jött. Szia, én egy zenét szeretnék kérni magamnak, amiért tegnap sikeresen lefejeltem a suliban az asztalt, és enyhe agyrázkódásom lett. A családnak küldeném, és azoknak, akik aggódnak értem, szeretném őket megnyugtatni, hogy jobban vagyok. Küldi tehát a dalt Kis Emili Kaposváról. Hát akkor küldünk neked egy gyógypuszit, kedves Emili. Meg persze a következő dalt, Jude Law, Lil Frak, Lej. Szia, ez már egy újabb SMS, szeretném küldeni a következő számot Kiskunhalasra, Janónak. Üzenem, hogy rendben vagyunk, nagyon-nagyon szeretjük őt. Jázi, Krisztike, Kriszti és Gabi küldi a következő számot. Ja, ez pedig egy spam, plusz 49-es számra jött, hogy ez a te szerencsés heted, fizess be minimum 20 eurós összeget. Ja, köszönjük szépen, ilyet nem kérünk. További üzeneteket, közlekedési infókat annál inkább. A folytatásban pedig Jude Law, Lil Frak, Lej. Csak hogy biztos legyen. Ez szól most a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A dalkérések, az üzenetek mellett persze a közlekedési információkra is számítok, mert nagyon sokan vagyunk együtt útközben ilyenkor péntek este. Például Kata jelezte nekünk, hogy a 76-oson Zalaegerszeg közelében baleset történt, a forgalom egy sávon halad, és az 51-es kilométernél történt mindez. Tehát a 76-os főúton Zalaegerszeg közelében az 51-es kilométernél baleset van. Várom a további infokat is. És játszom a kedvenceket, például Csinszka dalát, felsütött a napsugára, ez szól már is nálunk, de hogy kinek, kiknek? Például meglephetjük Zsófi párját, Rolandot, akinek most volt a születésnapja. Éljen az ünnepet nagyon-nagyon sokáig. Levit is köszönthetjük, bár őt már felköszöntöttük a rádióban, de jött válaszüzenet, hogy szia Tomi, hallottam a köszöntésed, nagyon szépen köszönöm, szuper érzés volt a nevemet hallani a rádióban, küldi az üzenetet, tehát Levi Erdélyből, akinek ma van a 38. születésnapja. Marci is csatlakozott hozzánk, hogy szia Tomi, Hanna a felesége mozdonyt vezet Sopronból Győrbe, Flirt 3-at, és neki szeretném küldeni a következő számot. Oké, akkor Hannának játszom a következő dalt, meg hogy még kinek, az most fog kiderülni, mert tudod, a kívánságműsor fordítva is működik, tehát hogyha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor Tomi intézkedik, és rácsörög, és átadja neki az üzenetet. A Tomi pedig én lennék. Adriánát hívom most. A megbízom egyébként Timi. És az egyik legjobb barátnőjét szeretné rajtunk keresztül meglepni egy dallal.
3: Halló!
2: Halló, szia Adriána, a meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok, ez pedig a kívánság műsor, és jött egy üzeneted a rádióban. Átadhatom ezt neked?
3: Igen.
2: Na felolvasom, figyelj, szia! Én a legjobb kolléganőmnek, kolléginámnak, aki egyben barátnőm is, neki szeretném küldeni a következő számot. Üzenetem. Muci, hálás vagyok érted, hogy mindig mellettem vagy és voltál, tartott bennem a lelked, és nem hagyott, hogy szomorkodjak. Köszönöm.
3: Hát ez meglepett.
2: Na kitől jöhetett az üzenet? Fejtsük meg.
3: A kolléganőmtől, Timitől.
2: Igen, Timi a megbízom. Ő mondta, hogy hívjalak fel téged. Mióta vagytok kolléganők?
3: Hú, már több mint 6 éve.
2: Hú, akkor konkrétan azóta már szinte barátnők is vagytok, ugye?
3: Igen, majd
2: gyakran
3: nem
2: tudtok. Tényleg?
3: Igen.
2: Gyakran tudtok akkor közösen programozni is, ugye?
3: Igen.
2: Na és mi volt mondjuk a legutóbbi közös programotok, amit mindketten nagyon szerettek csinálni, ami ilyen rendszeres nálatok? Vagy van esetleg balkanslistás tervetek, ami idén 2026-ban mindenképp össze kell, hogy jöjjön? Akár egy közös túrázás, elmenni valahová, vagy megnézni bármit?
3: Van, igen, mindig van tervünk. Idén szerintem a Budapest Park lesz majd.
2: Aha.
3: Úgyhogy.
2: Mondjuk egy Csinszka koncertre beneveztek? Mert egy Csinszka dalt játszok most neked a Petőfi Rádióban. Felsütött a napsugára, ezt fogom neked most küldeni, jó?
3: Jó, oké.
2: Kívánom, hogy legyen sok élményetek, és örülök, hogy minket hallgattok. Szép estét neked!
3: Köszönöm szépen, köszönjük!
2: Minden jót neked, szépen. Szia-szia!
3: Neked is, szia-szia!
2: Várom a további üzeneteket, hiszen ez a kívánságműsor 9 óráig.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor Szikora Tamással.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Együtt indítjuk a hétvégét a Petőfi Rádióban hallgatóink kedvenceivel. Például Lívia írt nekünk: szia, a páromnak ma van a születésnapja, kérlek köszöntsd vel, Balázs 52 éves. Kedves Balázs, sokat és boldogat, jó ünneplés nektek. Köszönhetjük Szilviát, akinek tegnap volt a 47. születésnapja, és köszönhetjük Ágotát is, aki szintén a születésnaposok táborát erősíti. Isten éltessen téged, titeket nagyon-nagyon sokáig!
3: Happy birthday!
2: Emőkétől is kaptam üzenetet, ő egyébként a TikTokon írt, mert hogy live-ban megyünk, tehát láthatod is, hogy mi történik a stúdióban a kívánság műsor alatt. Petőfi Rádió stúdió néven neveztem el a live-ot, tehát Emőke írt nekünk: szia, a lányomnak Abigailnek szeretném küldeni a következő számot, sok sikert kívánok a vizsgákhoz. Anita is csatlakozott hozzánk, aki Áronnak kíván jó horgászatot. Ránéztem egyébként most a horgász térképről, hogy milyen a kapásindex, és állítólag nagyon jó, sőt extra jó, úgyhogy remélem, hogy meg lesz a halászlének valótok, kedves Áron. Kata is csatlakozott hozzánk, aki Klaudia lányának szeretné küldeni a következő számot, mert ma levizsgázott és kamionsofőr lett, 21 évesen. Wow, hát ez nem egy mindennapi sztori, kedves Klaudia.

0: Gratulálok neked, kívánunk balesetmentes jó utat, és bízom benne, hogy az első szolgálatodkor becsekolsz, majd hozzám hív fel, vagy akár küld nekünk egy Viber üzenetet. És hogy én most kit hívok, az már is meglepetésként kiderül, mert a kívánság műsor fordítva is működik, a dolog full egyszerű, add meg nekem a címzett telefonszámát, küldj egy rövid történetet.
1: Igen.
0: Én pedig rácsörgök most egy Bencére. Szia, a meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok, ez pedig a kívánság műsor, és jött egy üzeneted. Átadhatom ezt neked?
1: Igen, persze.
0: Azt írja nekünk. Szia, Timi vagyok, és a páromnak, Bencének szeretném küldeni a következő számot, mert most májusban 3 éve már, hogy együtt vagyunk. Üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, és most dolgozik, de várom őt haza.
1: Köszönöm, és én is üzenem, hogy nagyon szeretem.
0: Úgyhogy gratulálok nektek. Ez a taps a tiéteké. Mikor ünnepeltek?
1: A héten fogunk.
0: Na, akkor egy romantikus vacsi, vagy elmentek valahová. Mi lesz a program?
1: Valószínűleg igen.
0: Meddig dolgozol?
1: Valószínűleg vacsi. Most fogok éppen végezni.
0: Aj, de szuper, mert ő már nagyon-nagyon várt téged haza, és azt mondta, hogy küldjek neked egy számot, hogy gyorsban elrepüljön a munka, de hát akkor már ezen hál' Istennek lassan túl vagy. Dzsumó Dede és Hangácsi Márton közös dala, Good Times. Ez is most neked fog szólni hétvége indítóként a Petőfi Rádióban.
1: Szuper, köszönöm.
0: Szép estét, Bence, minden jót neked. Szia-szia. Ha te is szeretnél valakinek hasonló meglepetés üzenetet, akár a párodnak, az osztálytársadnak, vagy a legjobb barátodnak, legjobb barátnődnek, itt a lehetőség, várom, hogy írj te is. 0630 30 30 380, ez a Viber számunk.

0: vagyok.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: 2 perc múlva lesz 8, de nincs vége a kívánságműsornak. 9-ig számíthatsz rám. Tele vagyunk üzenetekkel. Sziasztok, szia Tomi, én a következő számot a termelőknek szeretném küldeni. Kívánok mindenkinek csodaszép hétvégét. Oké, kedves termelők, egy név nélküli Vibert kaptam, de Paulina dala mindjárt a tiétek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
4: Folytatódik a Csináljuk a Fesztivált kulissza. A podcast adásokban olyan történeteket hallhatunk majd, amelyeket eddig talán még sosem. Például itt lesz velünk Korda György és Balázs Klári is, akik elmesélik a megismerkedésük történetét, és azt is megtudhatjuk majd, hogy Horváth Charlie mikor és hogy adott 8 embernek koncertet.
5: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTV a YouTube csatornáján.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
7: És ez még csak a bemelegítés.
6: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
8: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
2: Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.

0: Lukrécia és Szerényke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Borult esős hétvégénk lesz. Újabb biztonsági üzemanyagkészletet szabadít fel a kormány. Szenterekjét lopott egy férfi Csehországban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: A 76-os főúton Zalaegerszeg közelében egy autó árokba hajtott. A forgalom irányonként egy-egy sávon halad az 51-es kilométernél. A 821-es főúton Győrbel területén egy kis teherautó szalagkorlátnak ütközött. A 2-es kilométernél a forgalmat megállították. Kerülni önkormányzati utakon lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: A kormány 575 millió liter üzemanyagot, nagyrészt gázolajat szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Korábban a Tisza kormány ígéretet tett arra, hogy fenntartja a védett árat, amelyet még az Orbán kormány vezetett be idén március 9-én. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte, arra kérik a professzort, hogy már a kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. Őrizetbe vett a cserendőrség tegnap este egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ellopta az egyik népszerű cseh szent koponyáját az egyik észak-csehországi bazilikából. A tolvaj a rendőrség szerint betonba öntötte a szent koponyát, és azt tervezte, hogy valamelyik folyóba dobja, hogy a szentnek végre nyugalma legyen. A restaurátorok az erekjét próbálják helyreállítani.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, sokfelé lesznek záporok, zivadarok, többfelé jelentős mennyiségű esőre kell számítani. A szél fokozatosan megerősödik, este felé a Dunántúlon viharossá fokozódik. A hajnali 8-13 fokról 11 és 24 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A Dunántúlon lesz a leghűvösebb, a keleti ország részben pedig a legmelegebb. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Szia Tomi, én a páromat Zsoltit szeretném meglepni egy üzenettel és egy dallal, mert hazafelé autózunk Komlóra, és elmondanám neki, hogy mennyire szeretem. Ebben a másodpercben írta ezt Virág. Várom a további üzeneteket, hiszen 9-ig tart a kívánságműsor. Számíthatsz rám!
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: De rengeteg üzenet jön a 0630303380-on is. Szia Tomi, az unokámat szeretném köszönteni a 7. születésnapján, írja a mamája, Ildikó. Kedves Gábor, Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig a Petőfi Rádióban. Téged ünnepelünk a következő dallal. Hello Tomi, Pap Eckának szeretném üzenni, hogy ma megtáncoltatom. Táncos cipőt vegyen fel. Örülök, hogy megismertem. Köszönettel, Rolcsi. Oké, tehát Rolcsi egy nagy megtáncoltatást ígér Pap Eckának. És hogy még kinek játszom a következő dalt, az most fog kiderülni. Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Hello.
2: Hello, szia.
3: Lehet dalt kérni?
2: Lehet, de elmondod a keresztnevet, hogy hogy szoríthatlak?
3: Horváth Zsófia.
2: Szia, Zsófia. Névnapos vagy?
3: Igen.
2: Hát akkor Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig.
3: Köszönöm szépen.
2: Gyorsban lecsaptam rád, úgyhogy te következel. Kinek szeretnél számot küldeni?
3: Anyukámnak.
2: Lenne valami üzeneted anyának?
3: Hogy nagyon szeretem, és hogy köszönöm, hogy mindig ott van nekem.
2: Van esetleg anyával közös zenétek, amit szívesen meghallgatnátok?
3: A Carson Conva, az nagyon jó, azt is szeretjük.
2: Tökéletes választás, akkor a következő dal most a tiétek.
3: Köszönjük szépen!
2: Köszi, szia!
3: Hello!
2: Karzonkóma, immunissá válunk. Nálunk így indul a hétvége. Nekem azt mondták,

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet. Alíz írt nekünk, szia, a legjobb barátnőmnek szeretném küldeni a következő számot. Köszönöm, hogy mindig ott vagy mellettem. Szeretlek, Zamira. Írja tehát Alíz. Hello, Tomi, Noémi vagyok. A kislányomnak, Stibi Izabelnek szeretnék kérni egy dalt, csak mert nagyon-nagyon szeretem őt. Oké, kedves Izabel, megajándékozunk téged a következő zenével. És itt egy SMS. Hello, Tomi, én a páromat szeretném, hogy a meglepnéd és felköszöntenéd. Holnap lesz a házassági évfordulónk és a születésnapom. Üzenem, hogy köszönöm, hogy mellettem van és támogat mindenben. Fogja a kezem, nagyon-nagyon szeretem őt. Írja az ő Lalia. 4 Street, hadd menjen. Ezzel köszöntünk titeket a Petőfi Rádióban, a kívánságműsorban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: És Tomi várja a közlekedés infokat is, mert sokan vezetünk együtt ilyenkor péntek este is. Figyelem! Baleset van a 821-es főúton, Győr belterületén, a 2-es kilométernél egy kis teherautó a szalagkorlátnak ütközött. Itt a legutóbbi infónk az az, hogy a forgalmat megállították, és kerülni kisebb önkormányzati utakon lehet. Baleset van tehát Győr belterületén, a 821-es számú főúton, a 2-es kilométernél. Számítok a további információkra is. Útközben pedig a folytatásban együtt hallgatjuk például az új Honey Bees dalt, amelyet a Pornograsztal közösen készítettek. Hullik a cseresznyefa virága, a zenét Ivet választotta, a legjobb barátnőinek, Fatimának és Hannának, Szandi pedig SMS-t írt nekünk, sziasztok, az én kis szerelmemnek szeretném küldeni a következő számot, mert ő a mindenem.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Hallod a pár nem sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

mehetnénk moziba, utána Ikeába. Megmutatnék pár dolgot, csomó mindent kitaláltam. Összeszedhetnénk majd, hogy mit raknánk be a lakásba, hogy

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Egyes vonal, háló, Petőfi Rádió.
3: Lehet még számot kérni?
2: Szia, én Tomi vagyok, és te?
3: Én is Tomi.
2: Szia Tomi, igen, lehet számot kérni, a legjobb helyen vagy. Mondd, hogy kinek szeretnél számot címezni.
3: Apukámnak.
2: Apával most együtt programoztok, vagy együtt utaztok?
3: Programozunk.
2: Na, és mit csináltok?
3: Ilyen wellnessbe vagyunk.
2: Wellnessbe? Tehát akkor most mondhatjuk, hogy nyaraltok? Vagy ez már otthon van nektek, ilyen kis saját jacuzzi, sauna?
3: Otthon, jacuzzi.
2: És akkor benne szoktatok lazulni suli után, munka után?
3: Így van.
2: És mit szeretnél apának üzenni?
3: Hogy nagyon szeretem.
2: Oké, a következő zene a tiétek.
3: Köszönöm, szép estét, szia!
2: Nektek már jól indul a hétvége. Morjon ez dolasz!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Petra üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort, aki a férjének Martinnak kíván rajtunk keresztül a boldog születésnapot. Isten éltessen téged, és jó ünneplést! 9 után a folytatásban Medgyesi Gábor vált engem, és ő játssza a magyar kedvenceket. Jó hétvégét! Szikora Tamás vagyok, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban.
1: Itthon.
0: Otthon.

0: WhatsAppon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok kukac.petőfiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
0: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
4: Liszt Ferenc Kamarazenekar. Élő zenei élmény felsőfokon. Az új évadban Várdai Istvánnal, Mászias Lukász Navarroval, Zitongvánnal és Linus Ruttal 4 koncertes bérlet a Zeneakadémián. Váltsa meg új bérletét már most! További részletek lfkz.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Borult esős hétvégénk lesz. Újabb biztonsági üzemanyagkészletet szabadít fel a kormány. Hantavírus fertőzéssel került kórházba egy nő Romániában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: A 76-os főúton Zalaegerszeg közelében egy személyautó árokba hajtott, a forgalom irányonként egy-egy sávon halad az 51-es kilométernél. A 821-es főúton Győrbel területén egy kis teherautó szalagkorlátnak ütközött. A 2-es kilométernél a forgalmat megállították, kerülni önkormányzati utakon lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: A kormány csaknem 600 millió liter üzemanyagot, nagyrészt gázolajat szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Korábban a Tisza kormány ígéretet tett arra, hogy fenntartja a védett árat, amelyet még az Orbán kormány vezetett be idén március 9-én. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. Hantavírus fertőzést igazoltak Romániában egy parciumi betegnél. Az AGR Press ügynökség szerint az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota jó. A Román Közegészségügyi Intézet közleménye szerint a beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. A hatóság járványügyi vizsgálatot indított és a laborvizsgálatok elvégzéséig fertőzés gyanúként kezeli az esetet. Őrizetbe vett a cserendőrség tegnap este egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ellopta az egyik népszerű cseh szent koponyáját az egyik észak-csehországi bazilikából. A tolvaj a rendőrség szerint betonba öntötte a szent koponyáját, és azt tervezte, valamelyik folyóba dobja, hogy a szentnek végre nyugalma legyen. A restaurátorok most az erekjét megpróbálják helyreállítani.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, sokfelé lesznek záporok, zivatarok, többfelé jelentős mennyiségű esőre kell számítani. A szél fokozatosan megerősödik, este felé a Dunántúlon viharossá fokozódik. A hajnali 8-13 fokról 11 és 24 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A Dunántúlon lesz a leghűvösebb, a keleti ország részben pedig a legmelegebb. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvasható.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: igazi örökzöldekkel rúgjuk rá az ajtót a péntek estére itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Tarts velem, ebben az órában találkozhatsz majd az Eddával, a Bikinivel, vagy éppen az Ergóval, de a kezdés az Intim Torna Illegálé, már is szól a srácoktól, az örökké. Tarts velem!
1: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Megyünk tovább igazi házi buli hangulatban a legendás Hungária csapatával, akik hétfőn este a Magyar Zeneházában átvették a 2026-os Artisius díjat. 10 kategóriában ismerték el a kortárs magyar zene meghatározó alkotóit, a jazz ismert neveitől egészen a friss underground előadókig. Az év produkciója díjat tehát a Hungária kapta a tavalyi MVM Dómban adott 2 koncertjéért. Ez az elismerés közben jóval több is egy egyszerű díjnál, inkább egy hosszú pálya összegzése, több mint 50 év zenéje, koncertjei, korszakai és a generációkon átívelő dalai vannak mögötte, így többen a tagok közül egyfajta életműdíjként is tekintenek rá. Ez egyben tisztelgés is a nemrég elhunyt Fenyő Miklós munkássága előtt. A Hungária neve a mai napig összefort azzal a rock and roll világgal, ami rengeteg embernek jelentett fiatalságot, koncertélményt és emlékeket. Jön a Hungária itt a Petőfén, a Csók királlyal.

0: szeretnék én lenni a csók
1: király.
2: Petőfi Rádió.
1: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Minden magyar.
3: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kék lény.

2003-ban látott napvilágot ez a dal a Fiesztától, itt volt a Hastamanana a Petőfin, ahol minden magyar. És csak pár évet lépünk hátra, jön az AD Stúdió, a 90-es évek egyik ikonikus magyar pop-rock csapata, August Bárióval és Goodwill Györggyel, valamint Földes Jimmyvel, akik már a 80-as évek végén ismerték egymást. A csapatot Goodwill alapította még 86-ban, garázzenekarként kezdetben punk rockot és new wave-et játszottak. A nagy áttörést végül Bárió 89-es belépése hozta, és 90-ben a Poplaborban, majd a Boglár Lellei gálán értek el sikereket Álmaimban Amerika című zenéjükkel. 91-ben a Popfesztiválon közönségdíjat nyertek, első nagylemezük az Álmaimban Amerika több mint 1 millió példányban kelt el, a címadó dal pedig a korszak ikonikus szólásává vált. Jöjjön akkor az Álmaimban Amerika az AD Stúdiótól a Petőfin.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar a péntek esténkben tele örökzöldekkel. A következő órában találkozhatsz majd a Bergendivel, itt lesz Zoltán Erika, de még az Omegát is hozom. A kezdés viszont a Pagosi Brothers Company-é, a friss hírek után itt lesz a Visszajövök. Én is visszajövök, tarts velem!
1: Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Borult esős lesz a hétvége. Újabb biztonsági üzemanyagkészletet szabadít fel a kormány. Hantavírus fertőzéssel került kórházba egy nő Romániában.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: A kormány 575 millió liter üzemanyagot, nagyrészt gázolajat szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Korábban a Tisza kormány ígéretet tett arra, hogy fenntartja a védett árat, amelyet még az Orbán kormány vezetett be idén március 9-én. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. Hantavírus fertőzést igazoltak Romániában egy parciumi betegnél. Az Ager Press hírügynökség szerint az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota kielégítő. A Román Közegészségügyi Intézet közleménye szerint a beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. A hatóság járványügyi vizsgálatot indított és a laborvizsgálatok elvégzéséig fertőzés gyanúként kezeli az esetet. Őrizetbe vett a cserendőrség tegnap este egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ellopta az egyik népszerű Csesszent koponyáját az egyik észak-csehországi bazilikából. A tolvaj a rendőrség szerint betonba öntötte a szent koponyát, és azt tervezte, valamelyik folyóba dobja, hogy a szentnek végre nyugalma legyen. A restaurátorok az erekjét most próbálják helyreállítani.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, sokfelé lesznek záporok, zivatarok, többfelé jelentős mennyiségű esőre kell készülni. A szél fokozatosan megerősödik, este felé a Dunántúlon viharossá fokozódik. A hajnali 8-13 fokról 11 és 24 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A Dunántúlon lesz a leghűvösebb, a keleti ország részben pedig a legmelegebb. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A legkülönbözőbb évtizedek, korszakok nagy kedvencei közül válogatunk péntek este itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, találkozhatsz majd a fonográffal, az Emergency House-zal, vagy éppen a kezdésben a Bagosi Brothers Company-vel. A srácoktól ez a Visszajövök. Gyere velem!
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Budapesten az FM 94.8-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

ki a takaró alól, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Megyünk tovább a péntek esténkben a Bergendi csapatával, amit még 58-ban alapított Bergendi István, valamint öccse Bergendi Péter. Kezdetben egyetemi jazz együttesként működtek, kizárólag jazzt játszottak. Akkoriban még a Budai Ifjúsági Park állandó zenekara voltak, ahol táncdalénekeseket és beatzenészeket kísértek. Ez valamikor a 60-as években történt. A nagy áttörést a 70-es évek hozták, mert hogy Laci Norbert és Demjén Ferenc csatlakoztak, így a csapata pop-rock felé fordult, fúvós szekcióval kiegészülve. Ekkor váltak országosan ismerté olyan slágereikkel, mint az Iskolatáska, a Ma lesz a holnap tegnapja, vagy éppen na most következő darabok.

A sok kacat, ócskaság, mi évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattok és karkötők,

igaz álmaim. A rongybaba csak porfogó, és ott hever az asztalon. A lelke már az égbe szállt, de eltemetni

Az óra sem, törékeny szíve megszakadt, a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

nem ér véget a parti. Itt volt a Hip Hop Boys és az Ott várok rád a Petőfin, ahol minden magyar. Sőt, most indul csak a Banzáj. A Bonanza Banzáj menetel tovább május 31-én Újpesten, augusztus 22-én pedig Zamárdiban találkozhatunk az urakkal, és már most ott van a naptárban a következő nagy dobás is. Jövő április 10-én nagy koncertet tartanak a Barbanegrában, úgyhogy készülj. Hauber Zsolt viszi tovább a csapat örökségét, ugyan már Ákosék nélkül, de a zenék hangulata még így modernizálva is tökéletesen hozza a bonanzás hangulatot. A közönség kifejezetten vevő erre, de hát nem véletlen. Sokakban felidézi a 80-as évek emlékeit a fura frizurákkal és a fekete cuccokkal. Jön a Bonanza Banzáj, és az Induljon a Banzáj, itt a Pető.

0: vagyunk.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Még nem ért véget a péntek este, csak én búcsúzom. A mikrofonnál az elmúlt órákban Medgyessy Gábort hallottad. A folytatás viszont a hazai gitároké, melyben Fekete Laci Golarics Mártonnal, GM-mel beszélget, úgyhogy tarts a srácokkal. Én pedig jövök holnap 14 órától. Várlak akkor is. Legyen szép a hétvégét.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Ecobrot Podcastcentrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: A műsorajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és most startol a hazai gitárok, amiben ma este vendégem a tehetséges gitáros és indie folk dalszerző Golarics Márton, azaz GM. Fókuszban ma is a hangszeres játék szeretete. Tarts velünk!
2: Itt egy újabb óra

0: minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a hazai gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este vendégem a tehetséges gitáros és indie folk dalszerző Golarics Márton, azaz GM. Köszöntelek, szia!
1: Hello!
0: Az első kérdés ebben a műsorban általában mindenkitől ugyanaz szokott lenni. Emlékszel-e a legelső meghatározó zenei élményedre, ami már egy olyan zenehallgatás volt, akár kisgyerekként, hogy azt érezted, hogy én ezzel akarok foglalkozni? Volt-e ilyen? Akár több emlék egyvelege is lehet ez. Bármi.
1: Az, hogy ezzel akarok foglalkozni, nem biztos, hogy ennél az emléknél született meg, de már amikor aktívan zenéltem, mert így belefolytam kórusokba, én énekzenei iskolába jártam, uh-huh, meg hasonló, akkor énekeltünk egy orosz kórusművet, ami egyszerűen olyan mélyen megmozdított, hogy úgy éreztem, hogy még semmi nem mozdított meg ennyire.
0: Orosz kórusmű?
1: Egy orosz kórus.
0: Azt a mindenit.
1: Egy elég.
0: Nem egy szokványos kezdet.
1: Nem, de szerintem ezt még soha nem mondtam így el, és még soha nem jutott így eszembe, de most ez az első, ami eszembe jut. Igen, ez egy meghatározó pillanat volt. Nem volt köze se indie folkhoz, se single songwritinghoz.
0: Adódik a kérdés, hogy megvolt ez a kezdeti élmény, mi volt a legelső hangszer, vagy hogyan jött be az életedbe a hangszer? Ha nem gitár, az sem baj, tehát lehet ez zongora, furulja, bármi. Mi volt a legelső ilyen?
1: Nekem az zongora volt az
0: zongora.
1: Első. Most pont egy ilyen klip vágás keretében, illetve amikor gyűjtöttem hozzá az anyagot, volt szerencsém végignézni sok-sok órányi családi felvételt.
0: Aha.
1: De hogy valami 24-et, vagy mennyit kaptam vissza, mert mind VHS-en voltak,
0: azt
1: és akkor digitalizáltattam. És van egy csomó olyan videó, ahol anyukám gyakorol, mert ő karnagy, aha, és zongoratanár is volt, és akkor én meg föllépek arra, ami éppen kell nekem, hogy elérjem a zongorát, és akkor így bütykölök vele. És akkor megpróbálok szépeket bütykölni, és utána rájöttem arra, hogy ha csak a fekete billentyűket nyomom, akkor az így mindig jól fog szólni, mert az csak egy pentaton, az tök jó, és akkor alkottam olyan kis darabokat, ami csak a fekete billentyűvel volt, és akkor ezt nagyon élveztem. És utána 7 éves koromban elmentem zene suliba, és tanultam klasszikus zongorát, utána tanultam klasszikus ütőhangszereket, és a gitárt ezt nem is tanultam.
0: Hihetetlen. Egyébként kísértetiesen hasonlítasz hozzám, én ugyanúgy Debrecenben zongorázni kezdtem, szerintem 3 évig zongoráztam, aztán pedig doboltam 6 évig, úgyhogy csak aztán én valahogy abba hagytam ezt az egészet. Na most megbeszéltük, ugye orosz kórusmű zongorával kezdted, jártál zeneiskolában, azzal folytassuk szerintem, hogy mi inspirált téged gyerekként, vagy fiatalabb korodban, milyen előadók, énekesek, lehet hazai, külföldi zenei stílusok, mik hatottak rád, vagy hát kik?
1: Abszolút volt egy jazz vonal. Aha. Mindig szoktam mondani,
0: nagyon jó.
1: Chad Bakert.
0: Oppá, ismerem, hogy ne Chad Baker.
1: Egy ideig még mondták is, hogy hallgassak kevesebb Chad Bakert, mert nem kéne teljesen ugyanúgy hangozni, mint Chad Baker, mármint úgy hangoztam, mint aki úgy akar szólni, mint Chad Baker.
0: Egy világos.
1: Nyilván nem úgy voltam, mint Chad Baker, csak hallatszódott, hogy nagyon szeretem. Tehát volt az is, és az indie folk, amerikai zene az egyértelműen megtalált, de mellette szólós dolgokat is hallottok. Nehéz kiemelni, de az elektronikus vonalra meg inkább Bon Iver.
0: Uh-huh. Azért végigjártad itt a stílusok, leginkább nyilván a jazz, de hogy azért volt itt minden. Hangszerben, igen, zenében, hihetetlen.
1: Hát volt szerencsém jazz konziban éneket tanulni. Uh-huh. Hát mindenképpen abból a zenei világból kaptam egy nagyobb adagot, és kicsit el tudtam benne mélyülni.
0: Ja, hogy jazz konzi volt.
1: Igen.
0: Tehát akkor te már tudtad, hogy iskola után is ezzel szeretnél foglalkozni? Úgymond a nagybetűs életben? Tehát, hogy te zenész szeretnél lenni?
1: Hát úgy történt a nagybetűs, hogy én elmentem mérnök hallgatónak.
0: Na azért itt is van egy jó kis csavar, igen. Mérnök hallgató is voltál.
1: Mert jó voltam kockaságokban, még mindig, aki eljön a koncertemre, az láthatja, hogy még mindig nagyon számítógép központú, ami történik, aha, ott a live loopolással például.
0: Hogyne.
1: De hát aztán egy év mérnöki suli után úgy éreztem, hogy nekem biztosan közelebb kell maradnom a művészetekhez és a zenéhez, és így iratkoztam be a konziba, találkoztam az összes barátommal valaha alapítottunk zenekarokat.
0: Elképesztő.
1: Igen, ez elindított egy úton.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Pet.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a hazai gitárok, én Fekete Laci vagyok, és ma este vendégem a tehetséges gitáros és indie folk dalszerző Golarics Márton, azaz GM. Na igen, mert itt most puskázni fogok, van itt Sárközi Dia Quintet, ott igen, billentyűzöl, van a, ahol így írtam fel magamnak, hogy tenor hang vagy a Voice Drops-ban.
1: Ez így van.
0: És a Little Moon Showcase sorozat szervezője.
1: Pontosan.
0: Tehát te mindenben ott vagy, és van még ezen kívül a szóló projekt.
1: Így van.
0: Na most, fú, melyikkel is kezdjük? A hangszerre rá fogunk térni hamarosan, de egy kicsit építkezzünk még így a zenei karriered felől, hogy mi követett mit? Egy kicsit ezt fejtsük meg.
1: Nagyon-nagyon sok minden történt egyszerre. A Dinával találkoztam a Konziban, és az ő zenekarában egy ilyen sound designért voltam felelős leginkább. Tehát valahol egy billentyűs és egy producer között kiegészítve énekkel. A Dina is énekesként volt ott.
0: Világos.
1: Voltunk a Mipának a Jazz Showcase versenyén, utána koncerteztünk többen. Például a Dinának van egy olyan azonnal átélhető ereje, hogy a Várkert Bazárban volt az első koncertünk, tehát hogy vele nagyon könnyen jöttek a lehetőségek, és
0: a nagy dolgok,
1: igen. Nagyon jó zenekar van. De az most éppen szünetel,
0: aha.
1: És nem mondtuk, hogy feloszlunk, de most az biztos, hogy szünetel.
0: Parkolópálya.
1: És akkor mondtad még a Voice Drop szót, szerintem...
0: A tenor hang, tehát hogy te énekelsz is?
1: Én azután, hogy éneket tanultam, vagy kezdtem el tanulni a Jazz Konziban, megtalált ez az a cappella együttes.
0: Wow!
1: Ami ugye öt ember, csak énekhang.
0: Így van.
1: És egy teljesen különböző mentalitás egy alapzenekartól. Tehát egy nagyon lélegző és egymásra hangolódott. Hát ugye lélegző abban az értelmében mindenképpen, hogy folyamatosan küzdünk a levegőnkkel.
0: Abszolút.
1: De egy nagyon szoros összekapcsolódást igénylő műfaj, én úgy érzem.
0: Igen, akinek nem lenne meg, mondjuk el, azok kedvéért, ugye csak énekesek vannak benne, és egyébként még azt tudom erről, hogy amerikai elit egyetemekről indul, de lehet, hogy angol. Ezt nem tudom. Ott volt, nagyon-nagyon népszerű. Yale-en, Harvardon, azt hiszem. Meg még ki tudja, hogy Princetonon is volt biztos. Na és akkor még azt fejtsük meg, hogy Little Moon Showcase sorozat. Na, ez micsoda?
1: Így van, ez egy veszprémi haverokkal.
0: És itt szervező vagy, tegyük hozzá.
1: Hát itt mindenki
0: vagy itt
1: volt minden.
0: Vagy... Értem.
1: Mert volt a Veszprémnek az elnyert pályázat, amit Európa kulturális fővárosának hívnak.
0: Így van.
1: És
0: ez
1: én Veszprémi vagyok. Ez 23.
0: 23-ban, igen.
1: És én Veszprémi vagyok. Szeretném megemlíteni Juhász Zoli barátomat, aki szintén Veszprémi. És a Zolinak a fejében már akkor régóta benne volt, hogy csináljunk valami élőzene fókuszult ebben a pici városban, amiben élünk, ahol kevés ilyen lehetőség volt akkor. Tehát azóta amúgy sokkal több. És átéltük, hogy kezdőzenekarként mennyire nehéz összeszedni olyan felvételi lehetőségeket, hogy utána azt meg lehessen mutatni. Uh-huh. Hát ugye a koncertszervezők azok szeretik látni, hogy ki mibe van, és hogy
0: abszolút
1: mire képes élőben. És szerettünk valami Tiny Desk-hez hasonló, csak még a Tiny-t is még egy kis lekicsinyíteni, még Tiny-bá.
0: Még Tiny-bá.
1: És segíteni a zenészeket, ezeket a kis zenekarokat építkezni, amellett, hogy mi ebből egy sorozatot csinálunk. És ez egy videósorozat volt.
0: Világos.
1: Pici koncertekből, tehát én közönséggel, ilyen 20-30 fős, végén már se fértünk azon a kis helyen, ahol tartottuk. És ezeknek a zenekaroknak ez egy ilyen, hát azért volt, hogy egy ilyen alapkő legyen gyakorlatilag felvételekbe, zeneileg, hogy jó minőségbe tudjanak bemutatkozni bárkinek. Hát nem tudom, hogy ez valószínűleg nem a mi sikertörténetünk, de valahol ott voltunk benne. A Lenke például volt még nálunk akusztikusan egy ilyen koncertet játszani, aki azóta meg már sokkal-sokkal többek által ismert. A Sárközi Dina is volt nálunk, mint szóló előadó. Ajánlom. Amúgy az a sorozat az véget ért, vagy legalábbis szünetel, mert megpróbáljuk összeszedni újra az erőforrásokat hozzá, de szerintem nagyon, nagyon emberi pillanatok voltak benne.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Pet.

0: minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Hazai Gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este még pár percre vendégem a tehetséges gitáros és indie folk dalszerző Golarics Márton, azaz GM. Csak egy gitáros műsorban vagyunk, most egy kicsit csapongunk, ugrunk. Mesélj a hangszerekről. Mennyi gitárod van? Ezen én ezt minden gitárostól megkérdezem, hogy miből gazdálkodik otthon, vagy próbateremben, vagy bármi. Nagyon szép akusztikus, vagyis hogy elektroakusztikus gitárt hoztál, és róla is mesélj.
1: Hát én nagyon singer-songwriter vagyok ebben a tekintetben, mert egy gitár.
0: Ő van. A gitár?
1: Ez az egy gitárom, és annyira, hogy ez egy, hogy ez az első gitárom.
0: Nem mondod, első és egyetlen gitár?
1: Első és egyetlen gitár. Nagyon gondolkozom amúgy egy másodikon, mert...
0: Na tessék. Tudtam én.
1: De vannak ilyen technikai oka is, hogy kettő mégiscsak jó, mert nem kell áthangolni.
0: Ez így van.
1: Mert nagyon sokat játszom más hangolásban, mint amúgy most is másban van. Uh-huh. Meg, hogy a fogólapot most már lehet jobban érezném, hogy mi az, ami kell nekem, mint anno 2018-ban, amikor ezt megkaptam.
0: Világos.
1: Igazából annyi történt vele, hogy raktam rá egy sokkal jobb hangszedőt, mint ami
0: gyárilag.
1: Uh-huh. Igen, mert azért amivel lehet spórolni gitároknál, elektroakusztikusnál, az a az elektronika benne.
0: Hogyne.
1: Szóval ezt kicseréltem, és azóta szokták kérdezni, hogy hú, hát ez mennyire jó az, ez a gitár, milyen gitár, mit csináltam vele. Ez egy, szerintem 50 ezer forint volt ez a gitár, és plusz egy ilyen pickup,
0: aha,
1: amiben a, hát ez a truváj, vagy ez volt nekem a hatalmas megfejtés, hogy van benne egy mikrofon.
0: Ezt látom, igen.
1: A Petruska Andris volt talán az, akitől megkérdeztem, hogy mit kell ilyenkor venni. Ő az, aki azt a fingerstyle gitárt csinálja, amit én nagyon szeretek, uh-huh, itthon legjobban, vagy nem is tudom, akiket én ismerek. És ezzel lehet ezt megcsinálni, hogy dobolok a gitáron, és egy sokkal nagyobb testet ad, nem csak az a mágneses hangszedő hangja van, mint általában.
0: Szerintem akkor én azt mondanám, hogy játsz rajta egy kicsit, mutasd be a hangját nekünk, és utána meg folytatjuk a beszélgetést 2026-os tervekkel, valamint azzal, hogy neked mit adott a gitározás.
1: Hát,
0: bármit játszhatsz, bármilyen hosszal. Mármint, hogy pár percben kb.
1: Én arra gondoltam, hogy megmutatom, hogy mi az a GM Sound, és hogy én igazából mit csinálok.
0: GM Sound?
1: GM Sound, ez egy dolog. Kettő. Az egyik ugye a pickup, amit már mondtam.
0: Így van.
1: Legyen benne mikrofon, lehessen dobolni a gitáron, minden. Legyen teste a gitárnak. A másik pedig ez a hangolás, amit én mostanában széthasználok, és ez így szól. D-A-D, E-A-D.
0: Nagyon harmonikus kis, nagyon szép.
1: És... igazából, aki tényleg szeretne GM számokat játszani, az hangolja át erre a gitárra, és van körülbelül kettő ilyen forma, amit, hogyha lefognak a gitáron, akkor eljátszható a legtöbb GM szám. Például az új lemezemről van ez a

0: Ez minden jól szólt.
1: Nagyon.
0: Ez az üzenetem mára. GM Sand, ennyi. Én itt megszűnök, az egyediségem megszűnik létezni. Mindenki lehet GM.
1: Figyelj, talán ami eszembe jutott legelőször, az a harmónia. Hogy mennyire harmonikus ez az egész. Olyan, mint egy patak, ami csobog. Zseniális. Nagyon-nagyon tetszett. És még egy záró kérdést engedj meg, hogyha össze kéne foglalnod, hogy neked mit adott a gitározás, a gitárjáték, a hangszeres játék az életedbe, a mindennapokhoz, akkor miért ajánlanád az embereknek? Minden műsornak ez a konklúziója.
0: Nekem, mint úgy érzem, hogy elsősorban énekes, mint gitáros, nekem nagyon sok szabadságot adott. Volt egy zenekarom, illetve hát igazából több zenekarom is volt középiskolában. Én voltam a legidősebb, és hátra kellett őket hagynom Veszprémbe. Eljöttem ide Budapestre tanulni, és hirtelen így egyedül maradtam zeneileg. És tudtam billentyűzni végül is, de hát a koliba nem tudtam fölvinni, milyen billentyű, meg hasonló, és én úgy kezdtem el gitározni, hogy nekem ez volt az egy igazi kapcsolódásom a zenéhez, és amikor tényleg abba tudtam belekezdeni, amit szerettem volna, úgy érzem, hogy egy olyan zenei hangulattal, meg műfajjal, amivel keveset találkoztam. Tehát ezt az indie folkot most már több előadó van, mint amiről én tudtam annó, De akkor még ebben is egészen egyedül éreztem magam, és ez egy hatalmas felszabadító érzés volt, amikor rájöttem, hogy itt van a kedvenc, mit tudom én, ilyen indie folk neveket mondjak, itt van a kedvenc Lumineers számom.
1: Ó, ismerem őket.
0: Négy akkord meg lehet tanulni. Tényleg, hogyha behangolom ilyen szépre a gitáromat, még nem is nehéz eljátszani, és ez nekem egy hatalmas élmény volt, és akkor tanulás után ezzel teltek a napjaim, hogy gitározgattam valamilyen kihasználatlan tanulószobában.
1: Hát szerintem ez a tökéletes útra való, hogy ha szeretünk zenéket, ez a legnagyobb kincs, hogy te is el tudod játszani egy kis gyakorlással őket. Hát figyelj csak, én nagyon-nagyon köszönöm neked, hogy itt voltál velünk, és további rengeteg sikert az élet minden területén, mondom, billentyűsként, tenorhangként, szervezőként, gitárosként, stb. Nagyon köszönöm.
0: Köszi szépen.
1: Az elmúlt egy órában Golarics Márton, azaz GM volt a vendégem, a tehetséges gitárossal a hangszeres játék fontosságáról és szeretetéről beszélgettem. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Hazai Gitárok, amiben most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Az elmúlt egy órában Golarics Márton, azaz GM volt a vendégem. A tehetséges gitárossal a hangszeres játék fontosságáról és szeretetéről beszélgettem. A jövő héten ismét lesz majd hazai gitárok itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai adásban egy okostelefonos applikációról fogunk beszélgetni, amelynek célja, hogy ökósabban gondolkozzunk, és megtaláljuk azokat a megoldásokat a közelünkben, melyek a zöld átmenetet segíthetik. A vendégem pedig Hegedűs Kristóf, az app mögött álló startup egyik alapítója. Üdvözöllek itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szia, köszi szépen, hogy itt lehetek.
1: És hát szerintem mielőtt rátérnénk a Bikóra, ugye így hívják az applikációtokat, egy kicsit beszéljünk arról, hogy ki vagy, honnan jöttél, illetve nagyon érdekel az is, hogy egy magyar fiatal hogyan vág bele egy ilyen okostelefonos applikáció kifejlesztésébe vagy létrehozásába.
2: Hát én egy vidéki parasz gyerek vagyok Alföldről, most töltöttem a 30-at, és hát gyerekkoromban már a Dűne filmet azt fel lehetett volna venni nálunk az őszi barackos meg az almásban, mert már akkor is akkor a száj volt, meg a korai fagyok azért többször három évben egymás után is sújtották a falut, úgyhogy ez a klimatikus, problematikus éghajlatváltozásos dolog, ez már gyerekkoromban is velem volt, meg így a parasz gyereki lét miatt így örököltük egymás ruháit, megjavítottuk, megbecsültük, amink van, meg örököltünk egymástól a generációktól dolgokat, de aztán mérnökké avanzsáltam Szegedre, majd Budapestre, és egészségügyi meg biotechnológiai projekteket csináltam, meg diplomákat, és aztán a BICO miatt félbehagytam a napelem technológiai PhD kutatásaimat, és így kerültem ide.
1: De akkor, hogyha jól értem, akkor már a tanulmányaidban is megjelent egyfajta fenntarthatóság felé való kacsingatás.
2: Hát akkor még ilyen techno-optimista voltam, technokrata. Azt hittem, hogy majd így a technológia az majd megoldja a dolgokat, és aztán ért egy-két rosszabb tapasztalás, meg jobban ráláttam a világ dolgaira, és akkor rájöttem, hogy nem valószínű, hogy ez a jó út.
1: Mégis egy olyan applikációt fejlesztesz, ami alapvetően a technológiát használja. Az
2: így
1: nem
2: van.
1: Ellentmondás?
2: Így van, de nem úgy. Így van. Tehát mi nem ez a deep technológia, AI, meg egyéb buzzwordökkel operáló, gyorsan fölfújom a lufit kompresszorral, aztán lehet, hogy pukkan egy nagyot, hanem teljesen alap és egyszerű funkciókat teszünk össze. Térképet, eseménynaptárt, egy egyszerű kalkulátort, kuponokat, tehát nem egy rakétatudomány egyáltalán, amit csinálunk, hanem maga az ökoszisztéma, az a szemléletmód, amire ezt használjuk. Hiszen alkalmazásból már végtelen sokat ismer mindenki. Hogyha játszani szeretnéd, találsz egy tonna appot. Ha pénzügyeket rendeznél, hogyha egészségtudatos dolgokat csinálnál, akkor is, de mi van a korunk legnagyobb legégető problémája a fenntarthatósággal? Akkor milyen appot tudnék mondani? Hát jelen pillanatban én mondhatnám, hogyha mi nem lennénk a Vintidet, a Máncsot, reklám nélkül, de hogy nincsen túl sok Magyarországon sajnos, és akkor ez volt a fő motivációnk, hogy valamit csinálni kellene, és így született meg a BICO.
1: Tehát akkor azt állítjuk, vagy az a feltevésünk, hogy tulajdonképpen a modern technológiát igenis lehet használni olyan célokra, amelyek jobbá tehetik a világot, és nem feltétlenül csak a fogyasztás további görgetését, vagy pörgetését tudják szolgálni.
2: Hát kell is, meg sajnos a fogyasztást is ugyanúgy pörgetni kell, de nem azt a kereket. Két kerék van, egy fenntarthatóbb alternatíva kereke, ami nagyon töpszli és eléggé sarkos, meg van egy hatalmas lentkerék, acélból csiszolva, ami tükörsima és görög, mint a gép, sokkal nagyobb fordulatszámon. Az a célunk, hogy az embereket a kisebb kerékre fölpattintsuk, és edukáljuk őket, hogy meglássák, hogy mennyi mindent tudnak spórolni, egészséget, tudatosabb döntést tudnak hozni ezen a másik kiskereken, ami egy lelassultabb életmódhoz vezethet, úgyhogy sárkány ellen sárkányfű sajnos.
1: És akkor, ha már így sárkány ellen sárkányfű, elkezdtünk beszélgetni az applikációról, magáról. Mit érdemes tudni a BICO-ról? Mikor indultatok el? Hol tartatok most?
2: 2,5 éve indultunk el, kvázi 23 elején, és most lesz 2 éves az alkalmazás. Mint kiderült, nagyon közel Attenborough 98. születésnapjához datáljuk az indulásunkat, amikor kijött az app első verziója. Szóval most lesz 2 éves az app, és most fog kiegészülni egy lábnyom kalkulátorral. A térkép, az eseménynaptár, a zöld kuponok, meg a gamifikált játékok, meg a nyaranta tartandó faöntözős funkciók mellett. Tehát sokfajta funkció van, de most érezzük azt, hogy ez a lábnyom kalkulátor, ez tényleg összeköti az egészet.
1: És ugye egy méhecske a logótok, vagy a méhecske az emblémája az applikációnak. Miért pont ezt az állatot választottátok arra, hogy tulajdonképpen a szimbóluma legyen a BICO-nak?
2: Hát egyrészt végtelen szójátéknak a forrása, magyarul is, meg nemzetközileg is. Másrészt ez egy tök jó szimbólum, ugye

0: Einsteinnek egy híres mondása, hogyha a méhek kihalnak, akkor 4 éven belül az emberiségnek reszeltek, és a méhek tökéletesen szimbolizálják azt, hogyha kis jelentéktelen sárga szőrös fenekű méhecskék összefognak egy szorgos rajba, akkor még az ilyen másfél hónapos életük mentén is be tudnak porozni egy szép nagy rétet, vagy retet, nem tudom, hogyan kell ragozni ezt, és felsokszorozódik a hatásuk. És méhek nélkül nincsen beporzó, élő, virágzó, gyümölcsöző környezet, és szerintem ez így van az embereknél is, hogyha nincsenek tevékenyen zümmögő emberek, akkor sajnos így feljár rohanunk a szakadékba, ahogy Gelencsér András meg a Deep Adaptation közösség is ezt nagyon szépen lefesti, hogy azért vannak problémák, ami felé száguldozunk, de hogyha sokan felkapjuk a fejünket, és egy szorgos rajba verődünk, akkor bízunk benne, hogy egy gyümölcsöző együttzümmögéssel egy zöldebb jövő felé tudjuk venni az utat.
1: És hát ugye, ahogy a méhek közösségben élnek a kaptárban, úgy egyébként mi emberek is közösségeket alkotunk, és talán egyébként a zöld átállásnak, vagy annak a fajta változásnak, amire szükségünk van, az egyik legfontosabb összetevője az lehet, hogyha tényleg újra nagyon erős közösségeket, akár kis közösségeket helyben meg tudunk szervezni, és erre azt gondolom, hogy ez az applikáció egyébként nyújthat majd segítséget, viszont akkor innen fogjuk folytatni a szünet után, úgyhogy maradjatok velünk, és megnézzük, hogy mit is tud ez az applikáció, miért érdemes letölteni.
2: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
3: Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Hegedűs Kristóf, a Biko egyik alapítója, és a Biko, ugye amiről elkezdtünk beszélgetni itt a szünet előtt, egy olyan applikáció, illetve weboldal, amely különböző fenntarthatósági megoldásokat kínál, illetve ajánl a felhasználók figyelmébe. Miben ragadnád meg egyébként az appnak a lényegét, illetve mi a legfontosabb funkciója, hogyha ki lehet egyet-kettőt emelni?
3: Szerintem a legfontosabb funkciója az pont most érkezik meg két év után, az a lábnyomkalkulátor, hiszen a célunk az, meg a víziónkban is az van, hogy egy ökotudatosabb társadalomhoz kerüljünk közelebb, aki egy zöldebb jövőt tud építeni, viszont ahhoz a mai embernek csökkenteni kell a lábnyomát, és kollektíva, mint egy szorgos mérő, ugye. És nagyon jó példa például a fogyás, hogy az ember így nem tudom, el tud kanászodni, nekem is volt sérvműtétem, és akkor így nem vettem észre, hogy bizony jöttek az úszógumik, meg tokám lett. Amikor ráálltam a mérlegre, akkor láttam, hogy hoppá, a versenysúlyomtól azért eléggé messze kerültem, és akkor tudatosult bennem, hogy mi van most, és hogy hova kellene eljutni. És valahogy a Párizsi Klímaegyezményben is, meg a tudósok már jó ideje kongatják a vészharangot, viszont ezt úgy érzem, hogy még az emberek számára nem hozták le, hogy közérthető legyen ez a másfél fokos életmód. A Green Dependent Intézet egyébként ezzel foglalkozott, meg foglalkozik is, de hogy nem egy ilyen hot topic, nem egy trendi dolog, és mi ebben igyekszünk segíteni az embereknek, hogy mérjék meg a lábnyomukat, oké, az először lehet, hogy nagynak tűnik, lehet, hogy kicsinek, értsék meg jobban, hogy a magyar átlaghoz képest kisebb-nagyobb, a vízlábnyomom, hulladéklábnyomom, karbonlábnyomom az hogyan muzsikál egymáshoz képest, és megmutatjuk, hogy mi az, amiben már most tök jó vagy, és arra legyél büszke, és ott az a cél, hogy add tovább ezt a tudást, hogy hogyan tudod ilyen alacsonyan tartani a lábnyomodat, de minden bizonnya mindenkinek van olyan része is a lábnyomának, amire nem lehet annyira büszke, ami még dolgozni kell. Ugye a kalkulátornak 6 témaköre van, mint az életünknek is. Van az otthonunk, energetika, van a vásárlási szokásaink, közlekedés, étkezés, hulladék és a közlekedési szokásaink, és mindezt végigvesszük, és testeszabott csökkentési tippeket mutatunk. És az egész eddigi munkásságunk azt ezt alapozta meg, hiszen hogyha például neked az étkezéssel van problémád, lábnyom tekintetében, akkor tudunk ajánlani edukatív tartalmakat, tehát recepteket, hogy lehet teljes értékű életet élni úgy is, hogyha nem 6 hamburgert teszel havonta, hanem csak 4-et. Nem szeretnénk mindenkiből 100% vegánt csinálni, elég, hogyha 50%-osban is jól csináljuk, de többen. Illetve, hogyha szeretné vásárolni helyi termékeket, akkor megmutatjuk a közeli piacot, vagy bio piacot, illetve tudunk olyan kuponokat is mutatni, ahol életmód tanácsadó, vagy éppen vegán főzőműhely események is vannak, ahol megtanítanak a vegánság csinyára, binnyára, tehát nagyon-nagyon sok oldalú a fenntarthatóság, átszövi a teljes életünket, és ebben az útvesztőben segítünk eligazodni ezzel az alkalmazással.
2: És hát egy kicsit visszaszúrva a lábnyom kalkulátorra, nagyon sok esetben, én legalábbis a magamon biztos, hogy azt érzem, hogy egyfajta ökológiai szorongás az abból fakad, hogy rengeteg az információ, ami jön velünk szembe, nem tudom, hogy valójában bizonyos cselekedeteimnek egyébként mekkora hatása van, de közben olvasom a hírekben, hogy most már átléptük a másfél fokot, hogy most már nem tudom, a korallokkal mi van, látom a hőhullámokat, vagy amit ugye mondtál az előző részben, hogy konkrétan a saját bőrünkön érezzük most már, hiszen olyan nyaraink vannak, illetve hát most már a tavasz is asszálytól szenved a természet körülöttünk. Ehhez képest hiába szeretnék tenni, nem biztos, hogy magától értetődő, hogy mibe fogjak bele, vagy hogy minek a változtatásával tudok csökkenteni a lábnyomomon, és talán ez pont egy olyan fogódzó tud lenni, hogyha ezt le tudjuk bontani ténylegesen a cselekedeteink szerint, amiben bele tudunk kapaszkodni, és talán ezt az ökológiai szorongást ezt tudja egy kicsit mérsékelni.
3: Így van. A szorongás, és pláne az ökológiai szorongás legjobb ellenszer az az aktív cselekvés. Nagyon sok vidéki ismerős is elkezdett permakultúrásan kertészkedni, és saját magának tényleg pár ezer négyzetméteren megtermelik az összes zöldséget, és sok gyümölcsöt is maguknak, amire szükségük van. Jobb tápanyag, olcsóbb, igaz, hogy több munka, de sokkal egészségesebbek is lesznek, spórolnak is, kapcsolódnak a környezetükhöz, és adják át a tudást, tehát gyakran többet termelnek, és akkor még csereberélhetnek is.
2: Egyébként, ha már szóba került ez az ökológiai szorongás, ez mennyire van jelen a felhasználóitok körében, vagy mennyire találkozol ezzel a fajta jelenséggel, vagy mentális állapottal, nem is tudom, mi a jó leírása ennek.
3: Hát ez egy érdekes dolog. Sokszor az előadásunkat úgy nyitjuk, ugye szokás ilyen számokat, nagy számokat mondani, hogy helyezzük térben, időben magát a problémát. És vannak kutatások, ahol így Oxfordi, meg UNICEF is csinált, hogy a fiataloknak, tinédzserkortól 30-as korig 80%-a ökoszorong. De hogyha odamész egy emberhez és megkérdezed 10 embert, hogy te ökoszorongsz-e, nem fogja azt mondani, hogy igen, mert ez egy hosszas kutatás, több kérdésből álló kérdőívnek a kiértékelése után jön ki. Tehát volt, aki ezzel be is égetett az egyik előadásunkon, hogy körbefordult az egyik kérdés, és akkor na, tegye föl mindenki a kezét, aki ökoszorong, és föltette egy ember a 40 emberből. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, és ugye még nem is beszélünk róla, nem egy köztudott tény, hogy mi az az ökoszorongás, meg az alapvetően a sima szorongás sem ismerik fel az emberek gyakran. A depresszióval már vagdalkozunk, meg a toxikussal, hogyha kapcsolatról van szó, de a szorongás egy fokkal komplexebb. Ezt úgy tudnám megragadni, hogy nagyon sokan, hölgyek is, meg férfiak is a korosztályomban már nem feltétlenül akarnak családot alapítani. És ez egy sokkal jobb indikátor ennek, és sokkal szomorúbb is. Vagy például nem tudják, hogy mi lesz velük 10 év múlva. Csomó embertől megkérdezem, hogy figyelj, mi lesz 10 év múlva? Mit szeretnél? Hova szeretnél eljutni? És így fogalmuk sincsen. És ez is nem feltétlenül a klimatikus szorongás, de azért ahhoz is kapcsolódik. Tehát nagyon gyorsan változik a világunk.
2: És visszakanyarodva egy kicsit magára az applikációra, a felhasználók számát, vagy az elért, vagy elérni kívánt hatást tekintve vannak céljaitok? Vannak olyan mérföldkövek, amit szeretnétek elérni akár 1-2-5-10 éves idő távlatban?
3: Most vagyunk ilyen 18 ezer felhasználónál, és egyre-egyre aktívabbak a felhasználók, viszont idén év végére már így a 100 ezeret azt szeretnénk megsúrolni. Most ugye országos szintű lesz az önkéntes vízadó kampányunk, ahol már nem csak a budapesti fiatalfákat, hanem az ország összes fiatalfáját szeretnénk segíteni a térképünkkel, meg a gamifikált új játékosított funkciókkal, hogy meg legyenek öntözve mindenképpen, és 3 éven belül már legalább 4-5 európai országban szeretnénk jelen lenni, és így 5 éven belül pedig ilyen 10-20 millió felhasználónál szeretnénk járni, mert ilyen szempontból döntöttünk a startupság mellett. Ugye a startup az egy ilyen különös vállalkozás, aki skálázható, tehát nagyon gyorsan, ugyanakkor egységnyi erő befektetésből sokkal nagyobbat tud növekedni. És nálunk is ez a fontos, hogy minél hamarabb eljuttassuk az üzeneteket az emberekhez, és megmutassuk nekik, hogy kollektíven hogyan tudják felsokszorozni az ökológiai hatásukat, hogy jobbá tegyék a környezetüket, mert nem lehet csak Magyarországnál megállni, ez egy globális probléma. Így nálunk is az kell, hogy legyen a cél, hogy legalább régiókat fedjünk le, de leginkább kontinenseket.
2: Hát bízunk benne, hogy ezek az ambíciózus célok sikerülnek majd. A szünet után innen fogjuk folytatni, és egy kicsit megnézzük ezeket a kampányokat, amiket már említettél, úgyhogy maradjatok velünk, innen fogjuk folytatni a szünet után.
0: Ez a Green.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem pedig Hegedűs Kristóf, a Bíkó alapítója, ami ugye egy applikáció, és azzal a céllal jött létre, hogy fenntarthatóbban tudjuk élni az életünket. Ebben pedig egyébként az applikációnak egy nagyon fontos funkciója, vagy talán jelenleg a legfontosabb már működő funkciója, az a térképes nézet tud segíteni. Meg lehet találni azokat a helyeket a közelünkben, ahol valamiféle fenntarthatósággal kapcsolatos szolgáltatást, árut, vagy bármit lehet vásárolni, vagy megnézni. Én például közkutakat találtam benne, kerékpárszervizeket. Miket lehet megtalálni?
3: Így van, a térképünkön országszerte több mint 50 ezer pont van már, és valahogy mindegyik kapcsolódik a fenntarthatósághoz. Tehát például javítóhelyek, kölcsönzőhelyek, közösségi helyek, közösségi házak, művelődési házak, ott például nagyon sok ilyen zöld filmklub van, vagy cserebere esemény, javító esemény, meg egyéb dolgok. Vannak valóban közkutak, bringás helyek, ilyen bringás kihelyezett do it yourself, csináld magad javító állomások. Nyáron a szomjas fákat is föltesszük a térképre, de ebben még tényleg van nagyon nagy mélység, mert folyamatosan tanuljuk mi is, hogy mennyi minden kapcsolódik a fenntarthatósághoz, és hogyan tudnak ezek segíteni az emberek számára, hiszen én is például bringával járok mindenhova nap, mint nap, és rengeteg helyet, miközben suhanok reggel, este, oda-vissza, egyszerűen nem veszek észre, csak hogy a gyalog vagyok ott, és ebben akarunk segíteni a térképpel is, hogyha nem tudom, eszembe jut, hogy komposztálni szeretnék, de nincsen otthon komposztál, de meg szeretném nézni, hogy van-e közelben komposztáló, akkor beütöm a térképkeresőbe, komposztálók, vagy közösségi komposztál, és akkor megmutatja a közeli közösségi kertet. Azt például 2 évig kerülgettem a közeli közösségi kertet a 8. kerületben, ami például fun fact, a világon a legsűrűbb pontja a közösségi kertek térképének. 8 vagy 9 közösségi kert is van a 8. kerület közepén, ami példaértékű országosan is. Úgyhogy folyamatosan bővül, és ilyen szempontból hívhatjuk az alkalmazásunkat egy iránytűnek is, egy ökoiránytű, ami egy zöldebb döntéshez tud utat mutatni. Illetve most már eseményeket is felteszünk, meg vannak kuponos helyek is, ahol kedvezményeket kaphatnak a felhasználók, úgyhogy egyre színesebb és játékosabb is lesz.
2: És ez azért nagyon jó, mert saját életemből tudom hozni ezeket a példákat, hogy rengeteget szoktam keresni bizonyos dolgokat, és aztán nagyon nehezen találom meg. Hogyha ott van előttem, meg tudom nézni, hogy akár ott a közelemben van-e ilyen, akár üzlet, most beszéltünk, a javítás az egy nagyon jó példa erre. Rá tudok nézni az alkalmazásra, és látom, hogy ott van, és akkor már valószínűleg inkább azt a megoldást fogom választani, hiszen egyébként is abban az irányban vagyok nyitott, mint hogy vegyek akár egy új dolgot, hogyha éppen a javításról beszélünk, de hát nyilván az élet számos más területére is kínálnak ezek az üzletek, illetve szolgáltatások, olyan megoldásokat, amelyek a fenntarthatóság irányába mutatnak. Viszont említetted a szomjas fákat, most már több egyszer az adásban is, hogy van ezzel kapcsolatban egy kampányatok. Erről tudnál nekünk mesélni?
3: 2025 március végén a 10 millió fa és a főkert meghívott egy közös beszélgetésre, brainstormingra, aminek a témái a fák voltak. Hiszen az önkormányzatokban ugye a lakosok felől egyre nagyobb az igény a zöldítésre, hogy hűsebb legyen a város, hiszen meglepetés, egyre melegebb a nyarak sajnos. Másik része a meglepetésnek, hogy egyre nagyobb az aszá is. Így egy fiatal fa, amit most ültetnek, és ugye egyre többet ültetnek belőle, egyre tovább szükséges öntözni őket. Most már a hüvelykúj szabály nem azt mondja, hogy 2-3 évig kell öntözni egy fát, és akkor utána már köszöni szépen a gyökérzónával megoldja a saját maga vízellátását, hanem van, aki már 7 évet is mond, de az 5 év az egy ilyen konszenzuális időtáv, és akkor mondták, hogy valamit kellene csinálni. És csak nagyon drága megoldásokat találtak, mi meg mondtuk, hogy jól van, hát akkor félretesszük a többi fejlesztésünket, és akkor nézzük meg, hiszen számunkra is tök fontos ez a dolog, és kerestük is azokat a lehetőségeket, hogy mivel tudjuk nagyon egyszerűen az embereket olyan cselekvésre ösztönözni, amitől ők jól érzik magukat. Hiszen a legtöbb zöld dolognál azt hiszik az emberek, hogy ez ilyen lemondással jár, és hogy nyűgös meg minden, és igen, a fa öntözés az 40 liter víz per hét egy fának, viszont az az érzés, amikor meglátod, hogy kidugja a rügyeit, vagy kizöldel a fű mellett, akkor érzed, hogy a kezedben valami mágikus erő van, hogy azt a vizet elvitted A-ból B-be, és a jó megérdemelt munka gyümölcse pedig 10-20 év múlva a gyerekeink számára pedig árnyék lesz, friss, tiszta levegő, a madaraknak meg fészek, rakóhely.
2: És hát arról nem is beszélve, hogy a városi fák esetében hatványozottan igaz az, amit mondasz, hiszen ugye ott szivacsváros megoldások ugyan már léteznek, de azért még a városi fák jelentős része esetében nem biztos, hogy beszélhetünk ilyenről, tehát ők még jobban kivannak téve a szárazságnak, illetve ugye a városi hősziget hatásnak, mint a természetben lévő társaik, vagy akár egy kiskertben lévő társuk. A másik pedig az, hogy egy városban jellemzően nem kell azért kilométereket sétálni, hogy megtaláljuk ezeket a fákat, tehát tulajdonképpen mindenki, mintha a saját kiskertjét locsolgatná, úgy tudja ezeket a fákat megitatni, hogy ne száradjanak ki.
3: Ez is tök jó a részvételiség kultúrájára, ami ugye egyre jobban kezd Magyarországon is megalapozódni. Például ennek egy jó példája a részvételi költségvetés, hogy most már szerintem talán minden önkormányzatnál van legalább egy ilyen 50-100 millió forint, amit az emberekkel meg tudnak szavaztatni, és szívmelengető látni, hogy nagyon sok zöldítő projektet csináltak meg a 8. kerületben is, és oké, hogy megszavaztuk, megcsináltuk, de a következő lépés ezen a zöld úton az az, hogy fenn is kell tartani. 10 millió fának egy nagyon szép gondolata az, hogy ültess és éltess. És az éltess az ugye az öntözésből fakad, hiszen ugye kevés a vízmostanság.
2: És hát itt jön vissza az, amiről talán már beszéltünk az adásban, hogy a közösségek szerepe, illetve rátérve ugye az applikációra, a digitalizációnak a szerepe, hogy tud bekapcsolódni. Ugye annó a közösségi oldalaktól mindenki azt várta, hogy akkor itt a közösségek még erősebbek lesznek és megerősödnek. És ehhez képest egyébként ugye nagyon sokszor azt láttuk, hogy inkább eltávolítják ezek a dolgok, a social media eltávolítják egymástól az embereket, és pedig ha egyébként megfelelően használjuk, és a Bíkó talán erre egy nagyon jó példa, akkor igenis lehet közösségszervező ereje a digitális technológiáknak.
3: Így van. Borzasztó egyszerű az egész, egy ingyenes app, letöltöd, megnyílik a térkép, látod a közeledben levő fákat, hogyha piros, akkor szüksége van 40 liter vízre, hogyha zöld, akkor köszöni szépen, jól van. És ennyi az egész. A legnagyobb probléma az a vízvételi hely, hiszen kutat nem tudunk ásni, megfakasztani, de szerencsére az emberek számára csináltunk kis mini versenyeket, hogy ki tud kreatívabban fát öntözni, meg vizet találni, és nagyon szépen megoldották. Illetve miatt is szerveztünk 2025-ben tavaly 14 helyszínen egy öntöző turnét, aminek Locsolakoma volt a neve, és szuper volt látni, hogy visszatérő emberek, idősek, fiatalok, mindenféle etnikumból is ott voltak, és a közös nevező az nem a nyelv volt, hanem az, hogy öntözzünk fát. És tökéletesen megértettük egymást.
2: Összehozta az embereket.
3: Így van.
2: Egyébként az applikációtoknak van olyan funkciója is, ahol tudnak összekapcsolódni az emberek?
3: Még nem.
2: Még nem. De akkor nem. Terveztek ilyet?
3: Tervezük abszolút. Például idén az önkéntes vízadó kampány az abban lesz fullosabb, hogyha Gen Z zsargonnal akarom megfogalmazni, hogy a verseny az sokkal jobb lesz, hiszen lehet majd locsoló csapatokat alkotni, akikkel közösen tudják szorgos méhecskeként gyűjteni a nektárt az öntözésért cserébe, és külön tudnak versenyezni, és akkor így összemérhetik egymással a tudásukat a 8. kerületen belül Paloda negyed VS Magdolna negyed, vagy a 8. kerület VS nem tudom Kecskemét, úgyhogy így játékosabban tudjuk az embereket megmozgatni, és így sokkal könnyebb megmozdítani a szomszédot is, hogy hé, haver, hát neked fontos, hogy a 8. kerület az elő legyen? Hát persze, hát akkor gyere és öntözzünk. Jó, akkor megyek.
2: Hát akkor most már nagyon sok mindent tudunk erről az applikációról, illetve a körülötte formálódó közösségekről, és búzítanék is mindenkit, hogy nézze meg, töltse le ezt az applikációt és használja. És a szünet után jövünk vissza, mert Kristóf megoszt velünk még néhány tippet, hogy a mindennapokban hogyan tudunk fenntartatóbban élni, ő legalábbis hogyan igyekszik fenntartatóbbá tenni a mindennapjait, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok, a vendégem pedig Hegedűs Kristóf, a Beeco nevű applikáció társ alapítója, létrehozója. És az adás eddigi részében megnéztük, hogy mit kell tudni erről az applikációról, hogyan tudja fenntarthatóbbá tenni az életünket, és hogyan tud fenntartható közösségeket kovácsolni, illetve a jövőben milyen további fejlesztések várhatóak az applikációval kapcsolatban. Viszont arra gondoltam, hogy most így az utolsó részben egy kicsit beszélhetnénk kézzelfogható dolgokról is, hogy hogyan tudunk fenntarthatóbban élni. És ugye az adás elején arról beszélgettünk, hogy téged mi vit erre az útra, illetve több olyan utalást tettél, hogy azért a te életedben bizony vannak olyan dolgok, amiket nagyon komolyan veszel, például ugye kerékpárral jársz mindenfelé. És arra gondoltam, hogy mesélhetnél néhány olyan fenntarthatósági tippről, amit a hallgatók akár a saját életükbe is instant be tudnak építeni.
3: Nem a cél a fontos, hanem az utazás. Tehát itt nem kell elvárni azt, hogy holnaptól pikpak minden meg fog változni, hanem itt próbálgatni kell, néha csalódik is az ember, de a lényeg az, hogy legyen kíváncsi, és hogy próbálkozzon. Tehát én például egyetem alatt kezdtem el megtanulni varni újra, hiszen gyerekkoromban technika órán a tanárnő tök jól megtanította a pelenköltést, meg egyebeket, és egyetemen meg elkezdtem megjavítgatni a ruháimat. Spóroltam pénzt, meg elkezdtem turizni is. Azelőtt én is próbáltam a tehetősebb osztálytársakat, meg szaktársakat majmolni, hasonló márkás szerkókba lenni, de láttam, hogy ez drága is, meg igazából nem is én vagyok, meg nem is annyira jó. Megkérdeztem pár ismerős hölgyet, akik tudták a legjobb turikat, megnéztem, rászoktam, kész. Már nem cserélném le a világért se ezeket a dolgokat. Illetve például mérnökként én szeretem megjavítani, megbütykölni a dolgokat. Egyrészt ökotudatos, másrészt spórolok, harmadrészt meg nem is utolsó sorban tök izgalmas.
2: Szerinted egyébként melyik az a terület, ahol leggyorsabban a legnagyobb hatást, legnagyobb környezeti hatást lehet elérni?
3: Közlekedés, meg étkezés. Meg az otthonunk hőmérséklete. Ez mind a három tök egyszerű, és mind a háromra van egy-egy nagyon egyszerű lépés. Otthon háztartás, csavard le egy fokkal a hőmérsékletet, vagy ne hűzs le annyira a környezetedet. Közlekedésnél használd a tömegközlekedést, vagy gyalogolj, vagy bringázd. 2 kilométer alatt gyalogolj, nézz szét, legyél te is turista a saját környezetedben. Ilyen 2-10 kilométer között bringázd. Testedzés, olcsó, egészséges, és érzed közben az illatokat, meg szét tudsz nézni, és nem a dugóban lesz a gyérgörcsöd. A harmadik pedig az étkezés. Nekem például az egyik volt barátnőm mutatta be a vegánságnak azt az oldalát, ami elfelejtette velem azt a tévhitet, hogy a vegánok azok cukrozott fűrészport esznek, és hogy tényleg a salátáim azok undorítóan néztek ki, viszont most már azért kulturáltabbak, és nekem is jobb az étványom, mert tényleg egy kicsit hozzá kell szokni, bele kell tanulni, mint ahogy a mai ember nem tud általában főzni, viszont hogyha azt is megtanuljuk, akkor meg tudjuk azt is tanulni, hogy egy beefsteak helyett hogyan tudunk egy jó vegán étket összerakni, egy indiait, egy sültésztát, vagy bármit, úgyhogy ez a három dolog, ez tök egyszerű első lépés, és nem kell mindig csinálni, már csak hogyha heti egyszer, vagy havi egyszer elkezd, de tök jó. Hogyha ráveszel egy rokont, vagy egy havert, még jobb.
2: Nagyon egyetértek. Én azt gondolom, hogy a vegánság, azzal együtt, hogy én nem vagyok vegán, de nem egy lemondás. Mert hogyha olyan ételeket eszünk, olyan ételeket készítünk el növényi alapon, amelyeket el lehet belőlük készíteni, akkor egy érzéki utazás is lehet akár egy vegán módon elkészített reggeli ebéd, vagy vacsora, és itt köszön vissza megint a digitális technológia. Én például a YouTube-on szoktam remek videókat nézni arról, hogy hogyan lehet olyan egészen elképesztő ételeket létrehozni, csak zöldségek és gyümölcsök felhasználásával, amelyek, hát azt gondolom, hogy minden húsevő számára is egy igazán vonzó falatot jelenthetnének.
3: Nagyon sok ismerősöm részben amiatt is lett vegán, mert így sokkal egészségesebb az emésztése, a közérzete, teljes értékű sportolók is, Djokovic, Hamilton, Woody Harrelson, meg egyéb emberek is, hírességek is tudnak vegán módon profik, izmosak is lenni, okosak is, színészkedni is.
2: És hát nagyon fontos az is, amit mondtál az imént, hogy nem kell ezt úgy elképzelni, hogy akkor holnaptól vegán leszek. Hanem ez egyrészt lehet egy folyamat, másrészt meg lehet csak beilleszteni egy-egy, akár egy-egy étkezést, amikor kevesebb húst, vagy nem használunk húst, vagy kevesebb állati eredetű összetevőt használunk, tejtermékeket csökkentjük, és lehet ez egy nagyon izgalmas felfedezés egy új világba, és nem kell arról szólnia, hogy akkor hú, most lemondunk valamiről. Igen. Mert vagy az mondjuk egy rossz megközelítés.
3: Igen, vagy például mértékletesség. Engem nagyon frusztrál, hogy amikor tipikus nagymamázás, hogy egyé még, ez a szeretet nyelve, és ez tök jó, viszont tudni kell nemet mondani okosan, hogy nem jó az, hogyha túlzabáljuk magunkat, és már akkor is tettünk, és tök sokat lehet azzal tenni, hogyha nem tudom, 3500 kalóriát teszünk meg 70 kilós emberként, hanem csak, nem tudom, 2200-ot. Jó barátom például a podcastezést megunta, és ő azért szerette meg a tömegközlekedés, meg a sétálás, mert zsebkönyveket olvas. Pörgeti egyiket a másik után, meg belecsábult a lirikus dolgokba is. És a séta, meg hogy útközben meg tudsz állni, nem kell parkolóhelyet keresni, stb., meg leülsz egy padnál, és el tudsz tölteni anélkül 20 percet, hogy bármi zsivaj, vagy bármi menne a füledbe, vagy bármit nyomkodná, hanem csak olvasó, gondolkodsz, elmélkedsz. Ez is már ilyen úri huncutság számból megy a mai felgyorsult világban. Egy bringával pénzt spórolok a tömegközlekedésen, pénzt spórolok az orvosnál, pénzt spórolok a kondi bérletnél, és pénzt spórolok akkor is, amikor lemegyek vidékre, mert fogom a vonatot, fölteszem a bringát, 2000 forintból nem vagyok, nem tudom, 150 kilométerre már, és mehetek, amerre látok. És amiről eddig beszéltünk, az mind azt hivatott szolgálni, hogy csökkentsük a lábnyomunkat. Amit ugye hagyunk magunk után, ezt egy rossz dolognak élhetjük meg, amit minimalizálni kell. Viszont a másik oldalt az ember a lábával nem csak taposni, rombolni tud, hanem a kezével teremteni is tud, hiszen a kezünk sokkal ügyesebb, a kezünk ujjai, mint a lábujjaink, és mi a bíkóval be akarjuk hozni a kéznyomot is, hogy a kezünkkel mennyi mindent tudunk alkotni, tudunk kertészkedni, tudunk a munkánk során alkotni, és más utat járni, más utat mutatni a kollégáknak, más utat mutatni akár a cégnek is. Én is például nem egy sokadik mérnöki állást választottam, egy már jó működő, de a kapitalizmus rendszerén belül működő cégben, hanem a nehezebb utat, de sokkal izgalmasabb és vízióban hozzám közelebb álló utat választottam, így szerintem a kéznyomom sokkal nagyobb, hogyha tényleg sikeres lesz a bíkó, mint amennyi a saját lábnyomom. Úgyhogy ne aggódjatok, hogyha nagy a lábnyomotok, azon lehet csökkenteni, és jó kedélyűen is, meg lemondás nélkül is meg lehet ezt tenni, viszont a kéznyom, a kézfogás, az, hogy hassunk egymásra, és hogy jó kedélyűen és közösségi módon tudjunk tenni egy zöldebb jövőért, az igazán a legjobb dolog.
2: És hát azért szuper, amit mondasz így zárásul, mert hogy ugye rengeteg olyan dolog vesz minket körbe, ami ugye a végtelen növekedés csapdája okán, klímaváltozás, az, hogy elszennyezzük a körülöttünk lévő természetet, és hogy végre van egy olyan dolog, ami viszont korlátlanul nőhet, ez ugye az ökológiai kéznyom, ami egy pozitív ráhatás a körülöttünk lévő világra, úgyhogy én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív üzenet tud lenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, és beszéltünk a bíkóról, amit még egyszer ajánlanék mindenkinek, hogy töltse le, nézze meg, és nézzen körül a környezetében, hogy milyen fenntartható megoldásokkal találkozik, és számolja ki az ökológiai lábnyomát is. Ez volt mára a Holnap után a greendex.hu fenntarthatósági műsora. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után!

0: magyar. Petőfi Rádió. Vilkó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némber kedvié?
1: Hát Isten, ments, Kóri.
0: Helyes válasz, fiam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csoda szép hajnalt neked, május 16-a szombat hajnali 2 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Elkezdődött a hétvégénk, úgyhogy együtt indítjuk ezt a csoda hétvégét a legjobb dalokkal így hajnalban is. Most Zöld Erdőben Demagos, ezzel kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.